0: híres Meteora kolostoraihoz, ahol a Várlám kolostor történetével és freskóival is megismerkedtek. Emellett egy ikonfestőműhely munkájába is betekintést nyertek. A kéthetes út október 4-én ért véget. 79 év után bezárt a domonkos nővérek utolsó szerbiai kolostora Szabadkán, ezzel megszűnt a rend jelenléte az országban. A rendházban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, aki a hivatások számának csökkentése miatt most Horvátországba költözik. A nővérek évtizedeken át részt vettek a templomi szolgálatban, hitoktatással, zenei neveléssel és idősek gondozásával is foglalkoztak. Az 1947-ben alapított kolostor épületét a továbbiakban a helyi plébánia használja majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni Kaposvárról Kaposújlakra, majd tovább a Zselic felé. A hiányzó valamivel több mint egy kilométeres szakaszon már az aszfaltozást végzik. A beruházás befejezését október végére tervezik. A nettó 90 millió forintos fejlesztés pályázati program támogatásával valósul meg. Ha a műszaki átadás is a tervek szerint halad, a kerékpárosok november elején már használatba vehetik az új szakaszt, amely biztonságosabbá teszi a két település közötti közlekedést. Tovább folytatódik az őszi haltelepítés a Balatonon. Október elején több helyszínen is pontyokat engedtek a tóba. A Halgazdálkodási Nonprofit ZRT közlése szerint október 7-ig már több mint 100 tonna halat telepítettek. Ezzel az éves kötelezettségük több mint egyharmadát teljesítették. A telepítések a következő időszakban is folytatódnak. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. A korábban Vas megyei főügyész helyettesként dolgozó jogász tavaly vonult nyugdíjba, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Az államfő szerint Fejes Péter szakmai felkészültsége és függetlensége hozzájárulhat az ügyészség megújításához, valamint a szervezetbe vetett közbizalom helyreállításához. Baka előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt szeptember végén nem választotta meg az országgyűlés. Az új legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára kétharmados többséggel választják meg a képviselők 9 évre.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Szégyellj önmagad! Ne érd be kevesebbel!
1: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

91.2 Rádió most! Yeah.

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
3: Hát megkérdezem az AI-t, Gemini.
2: Beírom
3: a Gemininek. Kedves!
2: Figyelj, jön az első bejátszás.
3: AI.
2: Willike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
3: X.
2: Basz. Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
3: Emberinek tűnt.
2: Igen?
3: Inkább ember.
2: Eltaláltad, ez egy valódi ember. For Steven és az Alive című dal.
3: Na, ugye egy ember.
2: Ez egy valódi előadó.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Kaposváron, kedden a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Tűzoltóságon. Október 16-án pedig a Közgazdasági Technikumban és a Honvéd utcai Dagóvodában is lehet vért adni. Emellett Siófokon, Nagyatádon és több kisebb településen is szerveznek véradást. A jelentkezőknek személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát kell vinniük. Egy véradással akár három ember életét is megmenthetik. A hétvégi esőzések hatására hosszú idő után ismét emelkedett a Balaton vízszintje, bár egyelőre csak 1 cm. A tó átlagos vízállása jelenleg 30 cm a siófoki vízmércéhez viszonyítva. Az elmúlt 2 hétben összesen már csak 1 cm-t apadt a vízszint, Siófoknál reggel pedig 15 fokos volt a Balaton vize. Hétfőn kezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból adnak számot tudásukról a vizsgázók. Országszerte több mint 24 ezer diák érettségizik, a legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbeliket október 22-ig tartják, az emelt szintű szóbelik november 5-e és 9-e között, a középszintűek pedig november 16 és 20-a között lesznek. Meghalt egy férfi, miután bemászott egy tigris kifutójába egy dél-angliai vadasparkban. Szemtanúk szerint a férfi átmászott a kerítésen, majd az egyik tigris közelébe ment, az állat pedig rátámadt. A dolgozók azonnal életbe léptették a biztonsági intézkedéseket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A vadaspark az eset óta zárva tart, a történtek szemtanúinak pedig szakemberek segítenek a feldolgozásban. Az állatkert közölte, hogy a támadásban érintett tigrist nem altatják el.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ma éjfélig lehet szavazni az idei Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában választják ki a díjazottakat, akik Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. A jelöltek között van Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. 3 megyei prímadíjat és 1 közönségdíjat adnak át. Utóbbiról a szavazók dönthetnek a somogy.vosz.hu oldalon. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotelban. Hétfőtől ideiglenesen bezárt a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék a szokásos éves vízcsere és karbantartás miatt. A munkálatok várhatóan október 22-éig tartanak, a részleg pedig október 23-án, pénteken reggel 9 órakor nyit. A leállás idején a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket. Lovasjárőrök ellenőrizték Kaposvár és Fonyót térségét a napokban. A készenléti rendőrség lovas rendőrei a városok forgalmasabb részei mellett a hétvégi házas övezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is bejárták. A megerősített szolgálat célja a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése volt. A lovasjárőrök olyan nehezen megközelíthető területeket is ellenőrizni tudtak, ahová gépjárművel nehéz vagy lehetetlen lenne eljutni. Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének ügyében, miután a sajtóban olyan külföldön készült fényképek jelentek meg róla, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A frakció vezető közlése szerint a képviselőcsoport meghallgatta Kaprinyákot, majd úgy döntött, hogy az ügyet az etikai bizottság elé utalja. A testület javaslata alapján a frakció várhatóan jövő héten dönt az ügyben, addig Kaprinyák nem vesz részt az országgyűlés munkájában. Október az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tudatosításának hónapja. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek figyelmi nehézségei, impulzív viselkedése vagy gyakori dükitörései mögött nem egyszerű rosszalkodás, hanem önszabályozási probléma is állhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek és megnehezítik a gyermek tanulását vagy a család mindennapjait, érdemes szakember segítségét kérni. A türelem, a kiszámítható napirend és a megfelelő támogatás sokat segíthet abban, hogy az érintett gyermekek könnyebben boldoguljanak a hétköznapokban.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Három kaposvári tűzoltó is részt vett a Hunor mentőszervezet gyakorlatközpontú felkészítésén, amelyet október 5-e és 9-e között tartottak Hajdúszoboszlón. A képzésen összesen 37 szakember gyakorolta a romos, illetve instabil épületekben végzett műszaki mentési feladatokat. A résztvevők többek között ablakkeretek és erkélyek megtámasztását, valamint a födémek megerősítését gyakorolták. A felkészítésen az elméleti ismeretek mellett a legújabb mérnöki kutatások eredményeivel is megismerkedtek. Több embert is meglökött, és egy parkoló autó visszapillantó tükrét is letörte egy külföldi férfi Siófokon. A 30 éves elkövető dühében egy kerékpárost lökött meg, majd egy gyalogost is bántalmazott. A rendőrök rövid időn belül elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Kiderült, hogy nemzetközi elfogató parancs is érvényben van ellene. Garázdaság és a közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Több szép eredményt is elértek a kaposvári ritmikus gimnasztika ESE versenyzői a Magyar Kupa fordulóján. A gyermek együttes kéziszeres csapata dobogóra állhatott, Futó Zsófia pedig összetettben az ötödik, labdával a negyedik helyet szerezte meg. A juniorok között Vlasics Zorka szalaggal ötödik lett, a kisgyermekek mezőnyében pedig Bödő Blanka szabad gyakorlatával a hatodik helyen végzett. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. A korábban Vas megyei főügyész helyettesként dolgozó jogász tavaly vonult nyugdíjba, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Az államfő szerint Fejes Péter szakmai felkészültsége és függetlensége hozzájárulhat az ügyészség megújításához, valamint a szervezetbe vetett közbizalom helyreállításához. Baka előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt szeptember végén nem választotta meg az országgyűlés. Az új legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára kétharmados többséggel választják meg a képviselők 9 évre. 79 év után bezárt a domonkos nővérek utolsó szerbiai kolostora Szabadkán, ezzel megszűnt a rend jelenléte az országban. A rendházban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, aki a hivatások számának csökkentése miatt most Horvátországba költözik. A nővérek évtizedeken át részt vettek a templomi szolgálatban, hitoktatással, zenei neveléssel és idősek gondozásával is foglalkoztak. Az 1947-ben alapított kolostor épületét a továbbiakban a helyi plébánia használja majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Hú, jó reggelt kívánok ezen a didergős kedden, október 13-án. Mindössze 2-3 fokot mutatnak a hőmérők. Remélem melegen öltöztek azok, akik már kimozdultak otthonról, elindultak munkájuk felé. Nem sok ilyen emberrel találkoztam, sem autóssal egyébként jelenleg, de szerintem a félváros már talpon van. Egyelőre az otthon melegében, és bízom benne, nyugodtan készülöttök. Jöhet a frissítő, egy kávé, egy tea és a reggeli, amiről ne feledkezzetek meg. Megjöhetnek mellé a zenei csemegék, az információk sem maradnak el. Frissüljetek hát velünk hajtól szívig. A halott pénz jön nem sokára, előtte viszont Pink Panthers és Zellerázon közösét hallgatjuk a State Side című dal.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél. A hangodból hallom, a szívedben látom, tested

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: A kálmánokat és edéket ünnepeljük a mai napon, október 13-án, illetve ők a névnapjukat. A kálmán egy török-magyar eredetű régi személynév, a jelentése maradék vagy életben maradt. Az edék máskor is ünnepelhetnek, de ezen a napon is köszönhetjük őket, a német eredetű nevük jelentése birtok vagy vagyonőrzés. Hát sem a kálmán, sem az ede nem számít túl gyakori névnek hazánkban, na de milyen ritka, ha mondjuk találkozunk egy Romulusszal, Fatimével, Teofillal, vagy a Caleb, illetve Ében nevet viselőkkel. A Fatimét leszámítva férfi nevekről beszélünk, az Ében is az. Egy héber eredetű férfi név, a jelentése kő. Jelentése, vagyis jelentősége pedig minden kedves szónak van. Járjon az ne csak a névnaposoknak, hanem a szülinaposoknak is, és mindenkinek. Derűs napot kívánok Rita Oradalával!
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Ránéztetek ma már a kaposvármost.hu oldalára? Nem, se baj. Korán van még, ráértek. Az oldal úgyis folyamatosan frissülni fog ma is. Jelenleg azonban, amit érdemes megnézni, az a Csiki 115 évéről nyílt kiállítás. Persze a kaposvármost.hu nem mutatjuk be, de azért néhány fotót, ízelítő találtok ott. Aztán arról is lehet olvasni, hogy az egyetemisták után már a középiskolások is gyárlátogatásra indulnak. Ez a Mate Kaposvári kampuszának programja. Benned a létra, fogyatékossággal élő alkotók munkáiból nyílt kiállítás egyetemünkön. Aztán az ötvös kadétjairól is lehet olvasni, a hadisíró gondozásában is részt vettek a fiatalok. A somogyi rendőrök pedig még lóháton is vigyáznak a biztonságra. Na és ne feledkezzünk meg a helyi sporthírekről sem. Gyönyörű eredményekkel tértek haza az LSC versenyzői a Magyar Kupa Török Bálinti fordulójáról. A legtöbb helyi hírt a kaposvármost.hu-n találjátok.
0: Ez volt a Lapszemle. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csatában betöltött szerepe lesz a témája a múzeumi őszi esték következő előadásának Kaposváron. Október 21-én, szerdán délután 17:30-kor Németh Balázs hadtörténész, egyetemi docens, a matek kutatója várja az érdeklődőket a múzeumban. Az előadás a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és azt járja körül, hogyan változtatták meg a tűzfegyverek a korabeli hadviselést. A program különlegessége, hogy a látogatók a tervek szerint egy a mohácsi csata idején már használatban lévő fegyver korhű másolatát is megtekinthetik. Tovább folytatódik az őszi haltelepítés a Balatonon. Október elején több helyszínen is pontyokat engedtek a tóba. A Halgazdálkodási Nonprofit ZRT közlése szerint október 7-ig már több mint 100 tonna halat telepítettek. Ezzel az éves kötelezettségük több mint egyharmadát teljesítették. A telepítések a következő időszakban is folytatódnak. Meghalt egy férfi, miután bemászott egy tigris kifutójába egy dél-angliai vadasparkban. Szemtanúk szerint a férfi átmászott a kerítésen, majd az egyik tigris közelébe ment, az állat pedig rátámadt. A dolgozók azonnal életbe léptették a biztonsági intézkedéseket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A vadaspark az eset óta zárva tart, a történtek szemtanúinak pedig szakemberek segítenek a feldolgozásban. Az állatkert közölte, hogy a támadásban érintett tigrist nem altatják el.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Győrfi Betta.
2: Üdvözlök mindenkit, szép reggelt, mosolygós reggelt kívánok. 5 perccel fél hét után, október 13-án, ez egy keddi nap, amit indítunk együtt, ami már az ősz zorda barcát mutatja. Legalábbis a hőmérsékleti értékek, a mosoly az arcunkra fagyhat, ebben a mindössze 2-3 fokban, amit jelenleg mutatnak városunkban és a környéken a hőmérők. Kissé párás a levegő, de derült az ég felettünk, nincs felhő, jön tehát a napsütés. És szépen sorban érkeznek a legnagyobb sztárok is szórakoztatásotokra, hogy egy nyugodt, szép őszi napotok legyen, de ez persze még sok minden más is kell. Ma is számítunk üzeneteitekre, közlekedési infóitokra, 7032-32-355-ös számunkra juttathatjátok el azokat. Az Infernal dalával folytatjuk, ez a Self Control.

0: Programajánló.
1: A Takács Gyula Emlékházban ma délután 2 órától a 110 éve született Kossuth-díjas magyar operaénekesre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára Simándi Józsefre emlékezünk. A művész életéről Simándi Péter, vagyis a fia, mesél majd sok érdekességet. A belépés ingyenes, 2 órára várják az érdeklődőket. A Kultik moziba délután 3 órától várnak benneteket, csütörtöktől pedig lesz újdonság, a Bálna hullás című kalandfilm, az Elfelejtett sziget című családi animáció a gyerkőcöknek, a Hálózat ára című életrajzi dráma, a Street Fighter című akció és a Még egy kívánság című romantikus magyar vígjáték. Múzeumi esték sorozat keretében délután 5 órától a Riprónai Múzeumban a magyar forradalomról lehet hallgatni egy előadást. A 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom hazai eseményeit eleveníti fel Szakolcai Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársa. Az időpontban változás történt ugyanis, ez az előadás október 15-én csütörtökön délután 5 órakor lesz megtartva. A belépés ingyenes. Holnap is szintén délután 5 órától a Takács Gyula könyvtárban, Pengőtől a Forintig címmel dr. Garami Erika numizmata előadását lehet meghallgatni. Ismét lesz ringató foglalkozás október 14-én, holnap délelőtt 9:30-tól a Polgárok házába várják a kicsiket és szüleiket. A részvétel ingyenes. Szombaton folytatódik a Szobanövény ABC reggel 9 órától az Együd Árpád Kulturális Központban, ezúttal a szabadban nyaraló növények őszi beszoktatásáról és akklimatizációjáról lehet hallgatni majd sok érdekességet kollégánktól, Keszthelyi Tibortól. A részvétel ingyenes. A Takács Gyula könyvtárban Monki Suli iskola előkészítő workshop lesz szombaton délelőtt 10 órától. A K központban pedig szombaton 9 és délután 4 óra között zajlik majd az őszi kaposvári hanglemez bőrze. És október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik az Agórában a Vers mindenkinek vers találkozó, mert titeket is várnak kedvenc verseitekkel.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 13-a van ezen a keddi napon, a Kálmánokat és Edéket köszöntjük névnapjukon. 85 éve született Paul Simon, az amerikai énekeszenész, az egykori Simon & Garfunkel tagja, Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, chanson énekes és politikus, 1921-ben született, míg Margaret Thatcher, a brit politikus, aki Nagy-Britannia első női miniszterelnöke volt, 1925-ben. Talán ti is hallottatok már az Életben maradtak című filmről, amely arról a rögbi csapatról szól, akik az Andokban zuhantak le, miközben útban voltak egy nemzetközi mérkőzésre. 2 hónapba telt, mire a túlélőket megtalálták. Ez 1972-ben történt. 1983-ban, vagyis 43 éve mutatták be Amerikában az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. 1907-ben látta meg a napvilágot Dajka Margit, Kossuth-díjas színésznő. 79 éve pedig Mari Zsuzsi énekesnő, az 1968-as Táncdalfesztivál fődíjas és közönségdíjas győztese. 39 éve, 1987-ben történt, hogy az USA először vetett be delfineket háborús célokra a Perzsa-öbölben. Reméljük, hogy ez már azóta egyáltalán nem jellemző. 1904-ben hunyt el Lotz Károly festőművész, akinek képei többek között az Operaház és az Országház falain láthatók. 1985-ben az Aha, a Take On Me című dalával első lett az amerikai slágerlistán, ilyen addig még nem fordult elő, hogy egy norvég zenekar végezzen az élen. És ma emlékezünk az Earth in the Fire egykori énekesére, Wade Flamons, 1993-ban hunyt el. Mivel mással eleveníthetnénk fel a legjobban, mint egy Earth in the Fire dallal, a Let's Groove következik.
0: Ez volt a Kalendárium. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Reklám. Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
1: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni Kaposvárról Kaposújlakra, majd tovább a Zselic felé. A hiányzó valamivel több mint egy kilométeres szakaszon már az aszfaltozást végzik. A beruházás befejezését október végére tervezik. A nettó 90 millió forintos fejlesztés pályázati program támogatásával valósul meg. Ha a műszaki átadás is a tervek szerint halad, a kerékpárosok november elején már használatba vehetik az új szakaszt, amely biztonságosabbá teszi a két település közötti közlekedést. Görögországban szereztek szakmai és kulturális élményeket a kaposvári Lamping József Technikum és szakképző iskola diákjai, valamint az oktatói. Az intézmény 53 tanulója és 6 pedagógusa szeptember végén az Erasmus program keretében utazott külföldre, ahol szakmai gyakorlaton és kirándulásokon is részt vettek. Ellátogattak a híres Meteora kolostoraihoz, ahol a Várlám kolostor történetével és freskóival is megismerkedtek. Emellett egy ikonfestőműhely munkájába is betekintést nyertek. A kéthetes út október 4-én ért véget. A hétvégi esőzések hatására hosszú idő után ismét emelkedett a Balaton vízszintje, bár egyelőre csak 1 centiméterrel. A tó átlagos vízállása jelenleg 30 cm a siófoki vízmércéhez viszonyítva. Az elmúlt 2 hétben összesen már csak 1 centimétert apadt a vízszint, Siófoknál reggel pedig 15 fokos volt a Balaton vize. Hétfőn kezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból adnak számot tudásukról a vizsgázók. Országszerte több mint 24 ezer diák érettségizik, a legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbeliket október 22-ig tartják, az emelt szintű szóbelik november 5-e és 9-e között, a középszintűek pedig november 16 és 20-a között lesznek. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. A korábban Vas megyei főügyész helyettesként dolgozó jogász tavaly vonult nyugdíjba, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Az államfő szerint Fejes Péter szakmai felkészültsége és függetlensége hozzájárulhat az ügyészség megújításához, valamint a szervezetbe vetett közbizalom helyreállításához. Baka előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt szeptember végén nem választotta meg az országgyűlés. Az új legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára kétharmados többséggel választják meg a képviselők 9 évre.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Már kész az outfit? Így 6 perccel 7 óra után, vagyis rajtatok már az a gúnya, amivel egész nap pompázni fogtok így október 13-án, most melegkel, és később is. Hűvös őszi nap vár ránk, de napsütéssel. Ugyanakkor az a meleg ruha legyen olyan, amire aztán a környezetetek felfigyel. Mikor máskor öltözzünk ki, mint ilyenkor október 13-án, amikor már 2009 óta a Nemzetközi Öltözki Napot tartják. Pontosabban az öltöny és elegancia világnapját, amihez bárki csatlakozhat. Az Így jártam anyátokkal című sorozat rajongói tudják a sztorit, hogy honnan indult ez az egész. A célja az, hogy kiszakadjunk egy kis időre a napi mókuskerékből, ráadásul egy csipet elegancia az önbizalmunkra és a mentális egészségünkre is jótékony hatással lehet. Csípjétek ki magatokat, hölgyek, urak! Akkor is, ha ez nem indokolt a munkahelyeteken, szerintem élvezni fogjátok a környezetetek reakcióját. Meg a zenei válogatásunkat is. Mi vagyunk, ez Molnár Tamás újdonsága, már is játsszuk Avril Lavigne-t.

0: 1988-ból vettük elő Paul Abdul dalát, a Rádió Moston hallgathattuk együtt. Jó reggelt és csodás napot kívánok október 13-ára mindnyájatoknak. Úgy röpül az idő, hogy mindjárt itt a hó vége, de aminek sokkal jobban fognak örülni a fiatalok, a szüleik nem tudom mennyire. Jövő hétvége felé már kezdődik is az őszi szünet, amiben tartalmas programokat lehet belesűríteni, kínálnak többet is a környéken. Ebből már ízelítőt a múltkor hoztam, digitális tudásközpontban is lesznek. Az őszi szünetben programok a könyvtárban, lovas programokra is lehet vinni a fiatalokat, illetve halloweenezni is lehet majd velük. Kézműves játszóház keretében például október 31-én a K központban 10 és délután 4 óra között lesz jelmezverseny. A jelmezben érkezett gyerekek közül a 3 legkreatívabb jelmezt díjazzák majd. Aztán a Kaptár Színház gyermekprogramjára is lehet számítani, na meg persze tök faragásra. Halloweeni csillamtetkók is készülhetnek, és lesz kézműves foglalkozás. Mindez tehát 10-től 4-ig, majd azon az október 31-i szombati napon, amikor hátborzongatóan jó futásra is lehet készülni a Cherry Parkban, ugyanis megint megrendezik a halloweeni futást október 31-én. A móka jó lesz, mégpedig olyannyira, hogy igazából nem is kell mindenkinek futnia. Elég, ha sétáltok. A lényeg, hogy ne álljatok meg például a 3 kilométeres zombi követőkörön, vagy az 5 kilométeres vérszívók körében, és 6,5 kilométeres pokoli hajsza is lesz. Kezdés tehát délután 5 órától a Cherry Parkban, október 31-én, Halloween napján. Az alkalomra akár különleges jelmezzel is lehet készülni, és így tenni meg a köröket. Legyetek ott is!
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra!

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Soros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
3: Kulturális magasságokba emelkedünk.
2: Döntsétek el, hogy vajon ember írta, vagy AI. Felkészültél?
4: Anyám tyúkja. Hé, mi a kő, tyúkanyó?
2: Fog be.
4: Nadlást is akarod?
2: Nem. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
4: Húha.
2: Na?
4: Ez AI.
2: Tényleg? Azt mondod?
4: Igen, igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz
2: szívani. Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt, AI volt.
4: Pedig nagyon élethű volt, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
2: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már viccelek.
4: Nem volt rossz egyébként.
2: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
4: De jó, ez tetszik. Ez nem AI, ez ember.
2: Bukta, mert ez is AI.
4: Ne szorakozz.
2: Komolyan mondom.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hétfőtől ideiglenesen bezárt a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék a szokásos éves vízcsere és karbantartás miatt. A munkálatok várhatóan október 22-éig tartanak, a részleg pedig október 23-án, pénteken reggel 9 órakor nyit. A leállás idején a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket. Három kaposvári tűzoltó is részt vett a Hunor mentőszervezet gyakorlatközpontú felkészítésén, amelyet október 5-e és 9-e között tartottak Hajdúszoboszlón. A képzésen összesen 37 szakember gyakorolta a romos, illetve instabil épületekben végzett műszaki mentési feladatokat. A résztvevők többek között ablakkeretek és erkélyek megtámasztását, valamint a födémek megerősítését gyakorolták. A felkészítésen az elméleti ismeretek mellett a legújabb mérnöki kutatások eredményeivel is megismerkedtek. Visszahívnak egy a Temu online piac terén árult játékmarkolót, mert a beépített kék LED fénye súlyos, akár maradandó szemkárosodást is okozhat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok során a fény sugárzása jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket. A játék Magyarországon is elérhető lehetett. A regisztrált vásárlókat a webáruház közvetlenül értesíti a vételár visszatérítéséről. A hatóság most arra kéri a szülőket, hogyha megvették a villogó ledes műanyag munkagépet, azonnal vegyék el a gyerekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és ne engedjék tovább használni.
0: Időjárás jelentés.
5: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Jó reggelt, és azt hiszem most már a legtöbbeteknek jó utat kívánhatok így 4 perccel fél 8 után. Nagy a nyüzsgés a városban, vagyis a forgalom. Óvatosan közlekedjetek. Mindjárt megszerzem a legfrissebb infókat az Euro 6x6 taxitól is. Október 13-a. Milyen forgalommal indul Kaposváron? És én szóltam időben, de azért most is megteszem, hát ha vannak, akik még mindig ott állnak, hogy mit vegyenek fel. A legelegánsabb szetteteket. Ma van a nemzetközi öltözki nap, úgyhogy ha eddig csak a kávéval próbáltatok ragyogni, adjatok hozzá még egy kis csillogást. Merjétek megélni és felfedezni a harmóniát, a szépséget, a klasszikus eleganciát, a végtelen nőiességet, valamint a magabiztosságot, amit pusztán az elegáns megjelenés erejével tudunk elérni. Persze a stílus nem pénztárca függő, de azért nem árt, hogyha van miből költeni. Ehhez pedig dolgoznunk kell. Kitartást kívánok a mai naphoz, mert ha no money, no funny. Gelentiszék viszont próbálnak ez esetben is pozitívak maradni. A No Money című dalukkal indítjuk be a munkanapot. Sorry.

0: közlekedési információk.
1: Az Euró 6x6 tájékoztatása szerint is élénk a forgalom a városban. Dombóvár felé zavaró a napsütés. Ez ha szép derült az ég, akkor általában jellemző szokott lenni. Próbáljatok meg valahogy védekezni ellene, nehogy gond legyen belőle, és ha már arra jártok a mezőúti csomópont felé, akkor számítsatok arra, hogy például Toponára kanyarodva nem az első zöldnél fogtok átjutni. A piacnál is már sokan vannak, de azért még lehet találni parkolóhelyet. Sokan jönnek be persze a városba Újlak, Toponár, Kaposfüred és Juta felől is, a buszpályaudvar és a vasútállomás környékén is élénk a forgalom, ahogy a Rákóczi téren is és az Anna utcában is sokszor csak lépésben lehet haladni, például a Kodály suli miatt, mert nagyon sok szülő viszi oda a gyermekét, ugyanez a helyzet a Zrininél, a Gyakorlónál, a Toldinál, a Honvéd utcában is sokan járnak, a Szigetvári felüljáró tömve van, és a Széchenyi felüljáró is, ugye a Hásfa utca felé, így a Hásfa utcán is rengeteg az autós, viszont kevesebb a bicajosos. A rolleres talán a hideg időre való tekintettel. Vigyázzatok magatokra és egymásra!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: Karen Ordinary című dala volt a rádió most. A 4 perccel múlt el 3:48. Gyönyörű napot kívánok mindenkinek október 13-ára. Az imént arról meséltem, hogy október 31-én, ami már nincs olyan messze, Halloween napján azért jó sok programmal készülnek a városban, egyébként már előtte is hangolódni lehet erre az ünnepre, amit tudom, hogy nem mindenki szeret, de szerintem egy nagyszerű móka, szóval aki nem bírja, az inkább hagyja figyelmen kívül. A többiek pedig éljék meg a Halloween kézműves játszóházat majd a K-központban a gyerkőcökkel, vagy a halloweeni futást a Cseri Parkban, ugye, szintén október 31-én, de lesz akkor azért más is. Hála sétát tartanak a Desedai Arborétumban, az életet ünneplik így, évek óta jó hagyományként. Október 31-én délelőtt 10 órakor lesz a találkozó a parkolóban, utána pedig együtt lehet sétálni egy nagyot az Arborétum területén, dél környékén, aztán letelepedik a banda a közös piknikhez, ahol a visszaindulásig maradnak. A halloweeni ellentábor tehát így ünnepelheti az életet a közös úton. Szeretettel várnak mindenkit, kicsiket és nagyokat, közös családi piknikkel, ebéddel és egy jó nagy, egészséges sétával a Desedai Arborétumban majd október 31-én.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Napra

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A közlekedési infokból kiderült, hogy sokan vannak a kaposvári nagypiacon, de azért még parkolóhelyet lehet találni. És nagyon sok finomságot, például szilvát 690 forint per kilogrammos áron, ugyanennyiért szerezhetünk be szőlőt. A paradicsom kilója 850 forint, a máké 2500 forint, a dughagyma kilója 1600 forinttól kapható, ami pedig a húsféléket illeti, az erdélyi szalonna kilója 2900 forint, a sertéspár zsé 3500 forint, a csirke alsó combé 910 forint, csirke egész combfilét pedig 1340 forint per kilogrammos áron szerezhetünk be a kaposvári nagypiacon. És még mit szerezhetünk be ott? Tököt, sütőtököt, sőt, sütőtök nap lesz a kaposvári nagypiacon, szombaton 8 és dél között lehet megkóstolni az ősz ízeit. Ingyenes sütőtök kóstolóval várnak tehát mindenkit, többféle ízben natúr, mézes fahéjas és sós fűszeres is. Megízlelhető lesz majd. Várnak benneteket tehát ma is és szombaton is a kaposvári nagypiacra.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
4: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
2: Jön a 10. Somogy megyei nyílt pálinka verseny, bor és pezsgő kóstoló. Nevezzen, mérettesse meg párlatát, legyen ön a legjobbak között. Kóstolja meg Somogy kiválóságait is. A rendezvényt ünnepélyes gála vacsorával koronázzuk meg. Nevezzen be a megszokott helyen, a Gábor ablak új üzletében, a Kanizsai út 56-ban. Részletek somogyimustra.hu.
5: Baros napok. 6 nap extra kedvezmények. Október 12-től 17-ig irány a Baros Szőnyegáruház Kaposváron. Laminált padló már 2990 forinttól négyzetméterenként, a szegélyléc féláron, az alátét fólia pedig ingyen. Függönyökre és PVC padlókra 10% kedvezmény. Baros napok. 6 nap, amit nem érdemes kihagyni. Kaposvár, Baros Gábor utca 8-10.
6: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az à la carte autóházban a Sajja út 5 szám alatt.
2: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 7 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, főként szabadtéri tüzekhez, közlekedési balesetekhez és bajba jutott emberek megmentéséhez. Böhönyén egy mély kútból mentettek ki egy embert, Kaposváron pedig egy beszakadt padlás födém alól szabadítottak ki egy idős férfit. Komlósdon egy családi ház kazán helyisége gyulladt ki, Nagyberény közelében pedig csaknem 4 hektáron égett a tarló és a vágástéri hulladék. A tűzoltók emellett több helyen a mentők munkáját segítették, valamint útra dőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el. A tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csatában betöltött szerepe lesz a témája a múzeumi őszi esték következő előadásának Kaposváron. Október 21-én, szerdán délután 17:30-kor Németh Balázs hadtörténész, egyetemi docens, a matek kutatója várja az érdeklődőket a múzeumban. Az előadás a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és azt járja körül, hogyan változtatták meg a tűzfegyverek a korabeli hadviselést. A program különlegessége, hogy a látogatók a tervek szerint a mohácsi csata idején már használatban lévő fegyver korhű másolatát is megtekinthetik. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éve nem volt ilyen szűk a kiadó lakások és házak kínálata Magyarországon. A KSH és az ingatlan.com adatai szerint országosan mérséklődtek a bérleti díjak, a Dél-Dunántúlon pedig az országos átlagnál is nagyobb volt a visszaesés. Éves összehasonlításban ugyanakkor továbbra is drágulás tapasztalható, vagyis az albérletekért még mindig többet kell fizetni, mint tavaly ilyenkor. A kiadó ingatlan száma is jelentősen csökkent, különösen a megyeszékhelyeken. Budapesten a bérleti díjak középértéke nem változott az előző évhez képest. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. A korábban Vas megyei főügyész helyettesként dolgozó jogász tavaly vonult nyugdíjba, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Az államfő szerint Fejes Péter szakmai felkészültsége és függetlensége hozzájárulhat az ügyészség megújításához, valamint a szervezetbe vetett közbizalom helyreállításához. Baka előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt szeptember végén nem választotta meg az országgyűlés. Az új legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára 2/3 többséggel választják meg a képviselők 9 évre.
0: Időjárás jelentés.
7: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy a városban hányan csatlakoztak a nemzetközi öltözki naphoz így október 13-án, vagyis vették fel az egyik legcsinosabb, legelegánsabb ruhájukat. Ha valaki ezért megmosolyogna benneteket, mert mondjuk nem lenne indokolt a munkahelyeteken, vagy bárhol, ahova mentek, ez a kifinomultság, hát mosolyogjatok vissza, büszkén, önbizalommal telve. És remélem, itt tudtatok nekiállni a mai feladataitoknak is. 4 perccel múlt el 8 óra, a munkaidő vége túl távol, de azért elég közel van. A Blaha Louisiana dala is ezzel a címmel jön mindjárt a Black Eyed Peas után.

A No Mercy-vel huncutkodtunk, Kiss You All Over című dalukat játszottuk a rádió moston is, remélem körbe csókoltátok a családot, mielőtt mindenki az útjára indult. Szép napot kívánok október 13-ára, ez a rádió most, ahol a legjobbakat hallgathatjátok, és ahol minden fontosról megkapjátok első kézből az információkat. És érdekes dolgokról is mesélünk, mint például az a koreai kulturális est, ami hamarosan itt városunkban lesz. Ez az első alkalom, hogy ilyet rendeznek.

0: október 26-án hétfőn délután 5 órától. Egy este, amikor a koreai kultúra és az irodalom találkozik. Szeretettel várnak tehát minden érdeklődőt az első koreai kulturális estre, ahol Szörényiné Ványi Gabriella előadásán keresztül kerülhetünk közelebb Korea izgalmas világához. Ráadásul egy új könyvklub is útjára indul. A Kaposvári Korea Klub havonta egy könyvvel, közös beszélgetésekkel és egy csipetnyi koreai kultúrával várja az olvasás szerelmeseit. Az ázsiai ország igen népszerű lett az utóbbi években több szempontból is. Sorozatok, filmek, kozmetikumok. Egyre többet fogyasztunk és többet használunk koreai termékekből. Na de koreai könyvekből szerintem még nagyon keveset, és a koreai kultúráról is van mit megtudnunk. Erre ad lehetőséget az első koreai kulturális est. Legyetek ott is, 2 hét múlva hétfőn, délután 5-től a Takács Gyula könyvtárban.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napraki.

Grande dalát hallgattuk a rádió moston. Az énekesnőről tudtátok, hogy rengeteg Guinness rekorddal rendelkezik. Ő az az előadó, akinek a legtöbb dala debütált első helyen, például az amerikai Billboard 600-as listán. És jelenleg is tarol a tengeren túlon a pop királynő, hivatalosan is az USA legnépszerűbb albuma lett Ariana Grande legújabb lemeze. Na de mi nagyon szeretjük a különböző stílusokat, így a kicsit keményebb zene szól, azt is. A Nickelback következik, akik jövőre jönnek Budapestre koncertezni újra. 10 év után lépnek fel a Papp László Budapest Sportarénában június 29-én. Ez egy keddi nap, a rajongóknak tehát már is be lehet vésni a naptárba. Bones for the Crows című dalukat biztos, hogy előadják majd ott is.

0: Reklám.
1: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
2: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
3: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
4: Igen, igen!
1: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-tól 18-áig, péntektől vasárnapig, mindhárom nap este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
6: És már önöket szállítják.
5: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
6: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
5: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
6: Kaposvár. Úton a jövő felé.
5: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Három kaposvári tűzoltó is részt vett a Hunor mentőszervezet gyakorlatközpontú felkészítésén, amelyet október 5-e és 9-e között tartottak Hajdúszoboszlón. A képzésen összesen 37 szakember gyakorolta a romos, illetve instabil épületekben végzett műszaki mentési feladatokat. A résztvevők többek között ablakkeretek és erkélyek megtámasztását, valamint a födémek megerősítését gyakorolták. A felkészítésen az elméleti ismeretek mellett a legújabb mérnöki kutatások eredményeivel is megismerkedtek. Több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Kaposváron kedden a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a tűzoltóságon, október 16-án pedig a Közgazdasági Technikumban és a Honvéd utcai tagóvodában is lehet vért adni. Emellett Siófokon, Nagyatádon és több kisebb településen is szerveznek véradást. A jelentkezőknek személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát kell vinniük. Egy véradással akár három ember életét is megmenthetik. Visszahívnak egy a Temu online piac terén árult játékmarkolót, mert a beépített kék LED fénye súlyos, akár maradandó szemkárosodást is okozhat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok során a fény sugárzása jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket. A játék Magyarországon is elérhető lehetett. A regisztrált vásárlókat a webáruház közvetlenül értesíti a vételár visszatérítéséről. A hatóság most arra kéri a szülőket, hogyha megvették a villogó ledes műanyag munkagépet, azonnal vegyék el a gyerekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és ne engedjék tovább használni.
0: Időjárás jelentés.
7: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Egy gyönyörű október 13-ai őszi napra készülhetünk. 7 perc elmúlt el 8:30. Nem tudom, rácsodálkoztatok-e már a természet színeire. Elképesztő. Micsoda árnyalatai vannak a zöldnek, a barnának ilyenkor. Színes a mi zenei kínálatunk is. Robbie Williams-et várjuk a Come On Down cíművel, most pedig Dua Lipa énekel. Ez az Illusion.

Chasing Paradise with you. Kygo és a One Republic közös dala volt ez, a Chasing Paradise című a rádió moston, nem tudom mennyire mozgatott meg benneteket, de azért rendszeresen kerülnek olyan dalok bizony repertoárunkba, illetve adásba, amelyek táncba hívnak, és én is benneteket rendszeresen táncba hívlak, hiszen olyan felszabadító, egészséges, nem csak fizikailag, hanem mentálisan is. Táncoljatok akkor is, hogyha nem, és akkor is, hogyha látnak benneteket, lehet, hogy többen csatlakozni is fognak hozzátok, és a Senior Örömtánchoz is érdemes csatlakozni. Kaposváron a Polgárok Házában keddenként van, így ma is lesz, délután 6 órától. Az Öröktánc Kaposvár Sportegyesület tartja Sarkadi Katalin Senior Örömtánc oktatóval az élén. Táncoljatok hát Katával, a Senior Örömtáncra mindenkit nagy szeretettel várnak, és én is várok mindenkit egy közös táncra, ezúttal Eva Max-el.

Ez volt a Follow the Flow dala, a Valahányszor című a Rádió Moston, és én rengetegszer elmondom, hogy milyen jó velünk tartani. Például azért, mert már kora reggel figyelmeztettem mindenkit arra, hogy ma van október 13-án a Nemzetközi Öltözki Nap, és úgy néz ki, hogy voltak, akik csatlakoztak is hozzá. Réka üzent nekünk: sziasztok, én ma reggel komolyan vettem a Nemzetközi Öltözki Napot, és a szokásos formel pulcsi kombó helyett elővettem egy csinos ruhát, hozzá a kedvenc csizmámat, és még a hajamat is rendesen megcsináltam. Azt hittem, csak magamnak szerzek vele egy kis plusz önbizalmat, de már munkába menet két bókot is kaptam. És a kolléganőim is elismeréssel fogadtak. Annyira jól esett, és most már értem, hogy mi a lényege ennek a napnak. Lehet, hogy ezentúl több ilyen reggelem lesz, írja Réka. Repes a szívem, hogy ebben közreműködhettem én is, és bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát a napra késsel, és holnap is velünk ébredtek. Maradok természetesen továbbra is, a hírekig meghallgatjuk Daddy Yankee, Katy Perry és Snow közösét, a Con Calmára rázhatjuk.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Állást keres. Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
2: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Mondjak egy jó? Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz.
5: Ez a Mentavill.
4: Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban.
5: Kaposvár, Raktár utca 40.
4: És online www.mentavill.hu.
6: Mondjon jobbat, Mentavill!
7: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemez TK-ban a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audioeszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemez TK, a zene otthona.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja út 5.
11: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómiai és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági gépekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
12: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
13: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 7 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, főként szabadtéri tüzekhez, közlekedési balesetekhez és bajba jutott emberek megmentéséhez. Böhönyén egy mély kútból mentettek ki egy embert, Kaposváron pedig egy beszakadt padlás födém alól szabadítottak ki egy idős férfit. Komlósdon egy családi ház kazánhelyisége gyulladt ki, Nagyberény közelében pedig csaknem 4 hektáron égett a tarló és a vágástéri hulladék. A tűzoltók emellett több helyen a mentők munkáját segítették, valamint útra dőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el. Hétfőtől ideiglenesen bezárt a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék a szokásos éves vízcsere és karbantartás miatt. A munkálatok várhatóan október 22-éig tartanak, a részleg pedig október 23-án, pénteken reggel 9 órakor nyit. A leállás idején a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éve nem volt ilyen szűk a kiadó lakások és házak kínálata Magyarországon. A KSH és az ingatlan.com adatai szerint országosan mérséklődtek a bérleti díjak, a Dél-Dunántúlon pedig az országos átlagnál is nagyobb volt a visszaesés. Éves összehasonlításban ugyanakkor továbbra is drágulás tapasztalható, vagyis az albérletekért még mindig többet kell fizetni, mint tavaly ilyenkor. A kiadó ingatlanok száma is jelentősen csökkent, különösen a megyeszékhelyeken. Budapesten a bérleti díjak középértéke nem változott az előző évhez képest. Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének ügyében, miután a sajtóban olyan külföldön készült fényképek jelentek meg róla, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A frakció vezető közlése szerint a képviselőcsoport meghallgatta Kaprinyákot, majd úgy döntött, hogy az ügyet az Etikai Bizottság elé utalja. A testület javaslata alapján a frakció várhatóan jövő héten dönt az ügyben, addig Kaprinyák nem vesz részt az országgyűlés munkájában. Október az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tudatosításának hónapja. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek figyelmi nehézségei, impulzív viselkedése vagy gyakori dükitörései mögött nem egyszerű rosszalkodás, hanem önszabályozási probléma is állhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek és megnehezítik a gyermek tanulását vagy a család mindennapjait, érdemes szakember segítségét kérni. A türelem, a kiszámítható napi rend és a megfelelő támogatás sokat segíthet abban, hogy az érintett gyermekek könnyebben boldoguljanak a hétköznapokban.
0: Időjárás jelentés.
13: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak
14: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
15: Micsoda zenei felhozatal áll előttünk. Doja Cat érkezik például Taylor Swift az újdonságával, a Patient Zero című dalával, és itt egy újabb klasszikus, a Phil Bailey és Phil Collins féle Easy Lover forog már, és remélem örömötökre.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez Michael Jackson dala volt, a You Rock My World című a rádió. Moston 5 perccel múlt el 4:10, gyönyörű a napsütés, ami ma színesíti ezt a keddi napot. És már ma reggel hívtalak benneteket a közös rácsodálkozásra, hogy micsoda színei vannak az ősznek. Egyszerűen pompázatos egy-egy utca, egy-egy park, a rengeteg árnyalattal, az évszak elképesztő színeivel, amit a legjobban az erdőkben tudunk megcsodálni. Szerencsére sokan szeretnek kirándulást tenni, sétálgatni, akár egy hétköznapi napon is, ha van rá idő, akkor mindenképpen tegyétek meg, és talán akik erre nem voltak eddig hajlandóak, azok is átgondolják a dolgot azután, a sztori után, amit most mesélek. Volt egy kutatás, ami hihetetlenül megdöbbentő. Egy japán orvos 12 irodai dolgozó férfit elvitt az erdőbe 3 napra. Mindenkinél vért vettek, és azt nézték, mi történik az NK-sejtekkel, vagyis a falósejtekkel. Ezek azok a fehérvérsejtek, amelyek a fertőzött és a daganatos sejteket felismerik. Az első nap egy kb. 2 órás séta után a védő immunsejtek aktivitása a korábbi másfélszeresére nőtt. A második nap után tovább fokozódott, de ami igazán meglepő, a hatás egy álló hónapig kimutatható maradt. Szóval egyetlen hétvége az erdőben, és a szervezetünk egy hónapig másképp fog működni. A természetnek olyan illata és olyan hangja van, amikor a rengetegekben járunk, ami hihetetlen örömet ad, endorfinokat termel, ez is bizonyított tény. Szóval, ha csak 20 percetek van arra, hogy egyet sétáljatok a természetben, az is sokat számít. Nem fogjátok azt mondani erre, hogy unom már, énekli nekünk ezt Szaler.

0: Programajánló.
1: A Takács Gyula Emlékházban ma délután 2 órától a 110 éve született Kossuth-díjas magyar operaénekesre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára Simándi Józsefre emlékezünk. A művész életéről Simándi Péter, vagyis a fia, mesél majd sok érdekességet. A belépés ingyenes, 2 órára várják az érdeklődőket. A Kultik moziba délután 3 órától várnak benneteket, csütörtöktől pedig lesz újdonság, a Bálna hullás című kalandfilm, az Elfelejtett sziget című családi animáció a gyerkőcöknek, a Hálózat ára című életrajzi dráma, a Street Fighter című akció és a Még egy kívánság című romantikus magyar vígjáték. Múzeumi esték sorozat keretében délután 5 órától a Riprónai Múzeumban a magyar forradalomról lehet hallgatni egy előadást. A 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom hazai eseményeit eleveníti fel Szakolcai Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársa. Az időpontban változás történt ugyanis, ez az előadás október 15-én csütörtökön délután 5 órakor lesz megtartva. A belépés ingyenes. Holnap is szintén délután 5 órától a Takács Gyula könyvtárban, Pengőtől a Forintig címmel dr. Garami Erika numizmata előadását lehet meghallgatni. Ismét lesz ringató foglalkozás október 14-én holnap délelőtt 9:30-tól a Polgárok házába várják a kicsiket és szüleiket. A részvétel ingyenes. Szombaton folytatódik a Szobanövény ABC reggel 9 órától az Együtt Árpád Kulturális Központban, ezúttal a szabadban nyaraló növények őszi beszoktatásáról és akklimatizációjáról lehet hallgatni majd sok érdekességet kollégánktól, Keszthelyi Tibortól. A részvétel ingyenes. A Takács Gyula könyvtárban Monkisuli iskola előkészítő workshop lesz szombaton délelőtt 10 órától. A K központban pedig szombaton 9 és délután 4 óra között zajlik majd az őszi kaposvári hanglemez bőrze. És október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik az Agórában a Vers mindenkinek vers találkozó, mert titeket is várnak kedvenc verseitekkel.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
3: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
4: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
5: Megkérdezem az AI-t, Gemini.
4: Beírom
5: a Gemininek. Kedves!
4: Figyelj, jön az első bejátszás.
5: AI.
4: Willike. Rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
5: X. Bossz.
4: Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
5: Emberinek tűnt.
4: Igen?
5: Inkább ember.
4: Eltaláltad, ez egy valódi ember, For Steven, és az Alive című dal.
5: Na, ugye egy ember.
4: Ez egy valódi előadó.
3: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

is laza volt a Nodab dala, remélem, hogy a napotok is ilyen laza lesz. A rádió mostal továbbra is könnyebben lehet venni az akadályokat. Egy dél-koreai lánycsapattal folytatjuk, Espával, akik egy limonádéval kínálnak meg most bennünket.

0: Reklám.
1: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
2: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
3: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
4: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az à la carte autóházban a Sajaut 5 szám alatt.
1: Jön a 10. Somogy megyei nyílt pálinka verseny, bor és pesgő kóstoló. Nevezzen, mérettesse meg párlatát, legyen ön a legjobbak között. Kóstolja meg Somogy kiválóságait is. A rendezvényt ünnepélyes gálavacsorával koronázzuk meg. Nevezzen be a megszokott helyen, a Gábor ablak új üzletében, a Kanizsai út 56-ban. Részletek somogyimustra.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Csiky Gergely Színház örökös tagjává választották Kamarel Mártát, aki több mint 5,5 évtizeden át dolgozott a Kaposvári Teátrumban. Pályáját 1960-ban gyors és gépíróként kezdte, majd 68-tól egészen 2016-ig művészeti titkárként segítette a színház munkáját. 2010-ben 4 hónapig megbízott igazgatóként is vezette az intézményt. Az örökös tagságot a színház közössége hétfőn ítélte oda neki, elismerve a teátrumért végzett több évtizedes munkáját. 3 kaposvári tűzoltó is részt vett a Hunor mentőszervezet gyakorlatközpontú felkészítésén, amelyet október 5-e és 9-e között tartottak Hajdúszoboszlón. A képzésen összesen 37 szakember gyakorolta a romos, illetve instabil épületekben végzett műszaki mentési feladatokat. A résztvevők többek között ablakkeretek és erkélyek megtámasztását, valamint a födémek megerősítését gyakorolták. A felkészítésen az elméleti ismeretek mellett a legújabb mérnöki kutatások eredményeivel is megismerkedtek. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot idén, a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. A nyár a második legmelegebb is volt 1901 óta, az átlag hőmérséklet meghaladta 23 Celsius fokot. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt pedig a talajnedvesség tartalma jelentősen csökkent. Augusztus végére az ország területének felén súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Visszahívnak egy a Temu online piac terén árult játékmarkolót, mert a beépített kék LED fénye súlyos, akár maradandó szemkárosodást is okozhat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok során a fény sugárzása jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket. A játék Magyarországon is elérhető lehetett. A regisztrált vásárlókat a webáruház közvetlenül értesíti a vételár visszatérítéséről. A hatóság most arra kéri a szülőket, hogyha megvették a villogó ledes műanyag munkagépet, azonnal vegyék el a gyerekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és ne engedjék tovább használni.
0: Időjárás jelentés.
7: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
8: Kíváncsi természetűek vagyunk, ezért nem hagyjuk lógva azokat, akik szeretnék tudni, hogy október 13-ára mit szán nekünk a sors vagy az égiek. A horoszkópot hamarosan hozom, de addig is Glezárdi Stídeni Analóg Fotó című dalát és Kungszal is bulizhatunk, ez a Don't You Know?

A Madhouse előadásában hallgattuk a Like a Prayer című dalt itt a rádió. Moston 5 perccel múlt el 4:11. Ma már a mozikban nem meglepő, ha magyar filmmel találkozunk, sőt, rendszeresek a vígjátékok. Ó, és hát a zenés filmek micsoda népszerűségnek örvendenek. Jön hamarosan a Hogyan tudni élni nélküle című második része, de szerencsére más műfajból is vannak nagyszerű alkotások, és lesznek. Például az Örökség című, amit október 22-én mutatnak be, de már előzetesen közönség találkozóval egybekötött vetítések is zajlanak az országban. Kaposvárra is érkeznek vasárnap délután 5 órától a Kultik moziba. A filmvetítés után lesz közönség találkozó Molnár Áronnal és Straub Viktóriával, ők a főszereplők, valamint Tasnádi István rendező is itt lesz. A film története pedig sokak számára ismerős lehet, a máshonnan nem hallomásból. Egy idős férfiról szól, aki évek óta egyedül él, miután feleségét elvesztette, a bácsi pedig néhány hónap alatt gyakorlatilag az összes megtakarított pénzét elköltötte. Két fia szeretne utána járni, hogy mégis hova tűnt el a pénz, mert hogy egy fiatal lány is feltűnik a képben, az öreg úr mellett. Így életük leghosszabb éjszakáját élik át együtt, és még hajnalka is megjelenik a bejárati ajtóban, hajnalban. Az Örökség című magyar filmet tehát vasárnap délután 5 órától lehet megtekinteni a Kultikban, utána pedig beszélgethettek a készítőkkel is. Énekelni pedig Miles Smith-szel énekelhettek most.

0: műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon szép időt ígérnek nekünk már, a nyugodt, gomoly felhős, napos idő, csapadékra nem kell számítanunk, a szél lehet élénk, olykor erős is. A hőmérséklet maximum a 16 fok körül alakul ma, az éjszakai órákban is derült lesz felettünk az ég, és jó hideg is vár ránk ezzel együtt, már este 7-8 fokot mérhetünk, csak holnap reggel pedig 3-4 fok lesz. És ugyanúgy napsütésben bízhatunk, kicsivel több felhővel, mint ma, a szél is élénk marad, és a 16 fokos délutáni csúcs is ugyanúgy jellemző lesz, mint ahogy a folytatásban is minden nap a héten, sőt még talán a jövő héten is. Reggelente 5 és 7 fok között alakul a hőmérséklet, délutánonként 17-18 fok körül, és szinte minden áldott nap változóan napos felhős idő vár ránk csapadék nélkül.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
4: És már önöket szállítják.
3: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
4: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
3: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
4: Kaposvár! Úton a jövő felé!
3: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
5: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ma egész nap erős belső feszültséget érezhetünk, most elvihetnek minket a félelmeink, aggodalmaink. Bármi jót tesz, ami lefölddel, vagy fénnyel és bizalommal tölti el a lelkünket, legyen az séta, beszélgetés, vagy melegítő hatású fűszeres tea, délután már feloldódik a hold ezen hatása. De addig is a kosnak azt írják, hogy szerencsére te szinte immunis vagy a lehúzós energiákkal szemben. Lehet, hogy érzékelsz egy kis feszültséget, de ez szinte teljesen lepereg rólad. Koncentrálj a feladataidra, azzal sokkal többre mész. Számolj vele viszont, hogy több ingerült emberrel is dolgod lehet ma. A bika esetében a bolygóállások a párkapcsolatodat, vagy tulajdonképpen bármilyen tartós társulást, viszonyt érinthet. Nem makacsold meg magad, ha nem hajlasz a kompromisszumra, akkor most nagyon könnyen elmérgesednek a viták. Azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy az adott téma ér-e ennyit. Kedves ikrek, annak ellenére, hogy nő a hold, ma elég enerváltnak érezheted magad, feszültséget jeleznek neked, ami kimeríthet. Beszél ki magadból, ami bánt, mert ha megkönnyebbülsz, újból akadálytalanul áramlik az energiád. A ráknak szélsőséges érzéseket jósolnak mára. Lehet, hogy rosszul bírod most a kötöttségeket, a rutin feladatokat, esetleg felmerülhetnek benned olyan kérdések, amik okozhatnak átmenetileg nehézséget. Ugyanakkor jó, ha tisztában vagy vele, hogy ezek is téged szolgálnak, neked segítenek.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak ma visszatérhet egy emlék, ami pozitív és negatív is lehet. Fontos tudnod, hogy mindez a te fejlődésedet szolgálja. Jöhet majd olyan esemény is, aminek hatására picit átértékeled a dolgokat. Délutára már nyugalmat jeleznek az égi folyamatok, és kiderül feletted is az ég. A szűznek figyelnie kell ma a szavaira. Most ugyanis elragadhat a hév, és olyat mondhatsz, amit nem is gondolsz komolyan. Ezzel pedig csak magadnak csinálnál felesleges köröket, amilyen lelkiismeretes ember vagy. Kedves mérleg, ma megmutathatod egy helyzetben, mire vagy képes. A tehetséged világosan megnyilvánul, viszont azonnal lehet egy irigyed is, aki féltékeny a sikeredre. Ne hagyd, hogy keresztbe tegyen neked, megérdemled a sikert és az elismerést. A Skorpiónak azt tanácsolom, hogy ma a délelőttöt vészelj át valahogy. Egy nagymértékű érzelmi feszültséget jeleznek ugyanis. Ez múlttal kapcsolatos dolog is lehet, fel a fejjel, hamar túl leszel ezen, délutára már enyhül a nyomás.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Wow.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilasnak ma átmenetileg borulátásba csaphat át az optimizmusa. Délelőtt épp ezért ne foglalkozz hosszú távú tervekkel, koncentrálj rutin feladatokra, hamar kiderül előtted a látóhatár. A baknak ma idegesítő, bosszantó emberekkel kell zöldágra vergődnie a munkahelyén. Lehet, hogy valaki pletykál, vagy van egy csúnya húzása, vagy egyszerűen csak újat húz veled. A nyílt kiállással elejét veheted a további akciónak. Kedves vízöntő, egy barátod nehéz helyzetben lehet, és hozzád fordul segítségért. Hallgasd meg, sokszor már önmagában az is nagy segítség, ha a másik kiengedheti a szelepet, hogy távozzon belőle a feszültség. A halak jegyű jóslatai pedig így szól, ma egészen érdekes, akár okkult élményeid is lehetnek, de ez olyan erős is lehet, ami megijeszt. Szerencsére az angyalok jelenlétét is tapasztalhatod, és most meg is értheted a jeleken keresztül küldött üzeneteket.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

Lil Nas X dalát hallgattuk a rádió moston. 6 perc múlva lesz 11 óra, ideje elbúcsúznom, hiszen készülődik már nagyon a stúdióba Szabi. A hírek után vele rádiózhattok, és a legnagyobb sztárokkal maradjatok hát itt a 91.2, mi pedig csütörtökön találkozhatunk újra. Kim Wilde-dal búcsúzom, legyen csodás napotok, ne vessetek sokat, Györfi Bettát hallottátok.

0: Reklám.
1: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja út 5.
1: Szezonvégi papucs kiárusítással és kifutó termékek akciójával várja a természet patikája. Választ a nyitott vagy zárt papucsainkat speciális gyógybetétekkel. A kifutó étrendkiegészítők és az egyéb alapélelmiszerek is akciós áron vásárolhatók meg a készlet erejéig. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
1: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági gépekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
5: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kiállítással ünneplik a Csiky Gergely Színház épületének 115 éves évfordulóját Kaposváron. A tárlat régi történeteken és eredeti építészeti terveken keresztül mutatja be a teátrum múltját. A kiállítást Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki közösségi oldalán azt írta, a város egyik legszebb épületéhez generációk színházi élményei kötődnek, így a Csiky története Kaposvár történetének fontos része. A megnyitón Nagy Viktor igazgató beszélgetett Kamarál Mártával, El Balog Krisztinával és Szalai Józseffel, akik a színházépület múltját és az ahhoz kapcsolódó emlékeiket idézték fel. A kiállítás anyagát Hatvani Mónika állította össze, és a színházban tekinthető meg. 7 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, főként szabadtéri tüzekhez, közlekedési balesetekhez és bajba jutott emberek megmentéséhez. Böhönyén egy mély kútból mentettek ki egy embert, Kaposváron pedig egy beszakadt padlásfödém alól szabadítottak ki egy idős férfit. Komlósdon egy családi ház kazánhelyisége gyulladt ki, Nagyberény közelében pedig csaknem 4 hektáron égett a tarló és a vágástéri hulladék. A tűzoltók emellett több helyen a mentők munkáját segítették, valamint útra dőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el. 84 érmet szereztek a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói a hétvégén megrendezett Kaposvár Kupa harmadik fordulójában. A Csík Ferenc versenyuszodában 23 egyesület 268 versenyzője ugrott medencébe. A résztvevők a közelgő rövidpályás országos bajnokságra készültek. A házigazda kasi sportolói 32 arany, 29 ezüst és 23 bronzérmet gyűjtöttek. Ezzel az egyesületek közötti rangsor élén végeztek. Új munkagépekkel korszerűsíti járműparkját a Magyar Közút, a fejlesztés a téli útfenntartást segíti. A társaság 4 új, daruval, hóekével és sószóróval felszerelt teherautót vett át, amelyek már idén télen munkába állnak. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a járművek nem csak hóeltakarításra és síkosságmentesítésre alkalmasak, hanem az év többi részében rakodási és szállítási feladatokat is ellátnak. A mostani beszerzés egy 24 járműből álló, csak nem 12 millió eurós géppark fejlesztés része. A fennmaradó 10 munkagép még az év végéig megérkezhet, így fokozatosan cserélik le az előregedett, drágán fenntartható járműveket.
0: Időjárás jelentés.
6: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Vidám kedvet kívánok nektek, 17 óráig leszek a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk, és hamarosan játszani is fogunk, majd a Somogy megyei nyílt pálinka versenyjátékát játsszuk. Mondom rövidesen a részleteket, és hozom a legjobb zenéket is. Például Izabella Rossa újdonságát, a Don't Make Them Like Me címűt, előtte pedig a nyarat idézzük, hiszen már beköszöntött az őt, sőt, mi több már tél közeli állapotok vannak itt a reggeli órákban hőmérsékletet illetően, de Calvin Harris a nyarat idézi nekünk, már is indul az óra Summer című dallal.

0: Játék következik. Reklám.
1: Vajon melyik lesz Somogy megye legjobb párlata? Hamarosan kiderül, hiszen 10. alkalommal rendezik meg a Somogy megyei nyílt pálinka versenyt, ahol a legjobb párlatok mellett a borok és a pezsgők is főszerepet kapnak. A versenyre október 16-áig nevezhetik párlataikat a magánfőzők és a pálinka főzdék a megszokott helyen, a Gábor ablak Kanizsai úti üzletében. A Somogyi Mustra november 13-án ünnepélyes díjátadóval és gálavacsorával is várja vendégeit. További részletek a somogyimustra.hu weboldalon találhatók. És most játszatok velünk, a kérdés pedig a következő. Hol lehet leadni a versenyre szánt párlatokat? Az A válasz szerint a kaposvári vasútállomáson, a B válasz szerint a Gábor ablak Kanizsai úti üzletében, vagy a C válasz szerint kizárólag online, e-mailben? Hát ez is egy opció lehet. Bár a mai világban már ki tudja, na de A, B vagy C a jó válaszhoz tartozó betűjelet várom játékos kedvű hallgatóinktól, nevetekkel együtt a 0670 32 32 355-re, az óra végén pedig gazdára talál egy Androsics borcsomag. Incsiklandozó. Na de hogy ki lesz a nyeremény? Az majd az óra második felében kiderül. Várom a megfejtéseket, tehát 0670 32 32 355 SMS-ben és Viber üzenetben várom a játékos kedvű hallgatóinktól a megfejtéseket. Itt a rádió Moston pedig ismét a nyarat idézzük, most Ellen Walker és Zac Abel dalával, a folytatásban jön az Endless Summer.
0: Reklám hangzott el.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. 2,5 perccel vagyunk 11:30 előtt. Én Horváth Szabi vagyok, és már tapossuk a délelőtt utolsó óráját, sőt, mi több még játszunk is, a Somogy megyei nyílt pálinka verseny játékát játsszuk. Várom még a megfejtéseket a 0670-32-32-355-re. Madonna pedig egyetlen mondattal hozta kissé kellemetlen helyzetbe nemrég Sabrina Carpenter csapatát az idei MTV Video Music Awards-on. Az énekesnő azonban rögtön a védelmükre kelt. A két sztár a gálán közösen vette át ugyanis a legjobb kollaborációért járó díjat, a Bring Your Love című dalukért, a színpadon pedig Madonna elárulta, hogyan született meg a közös munka. A 68 éves énekesnő elmondása szerint eredetileg 5 napig várta arra, hogy Sabrina válaszoljon neki, miután felmerült egy közös dal ötlete. Amikor eltelt 5 nap, és még mindig nem kerültem kapcsolatba Sabrinával, és nem hallottam felőle, írtam neki egy privát üzenetet, mesélte Madonna. Úgy tűnik, az üzenet célba ért, ugyanis néhány héten belül már együtt dolgoztak a stúdióban. Madonna ezután kifejezetten dicsérte a 27 éves énekesnőt, akit profinak nevezett, és hozzátette, hogy fantasztikus volt vele dolgozni. A történet azonban itt vált igazán viccessé, ugyanis amikor Sabrina is mikrofont kapott a kezébe, nem hagyta szó nélkül, hogy a popikon szerint a csapata nem válaszolt neki. A csapaton válaszol, csak hogy ezt mindenki tudja, szögezte le Sabrina, miután elhagyta volna a színpadot, majd hozzátette. Válaszolnak az embernek, de én gyorsabban válaszolok, úgyhogy hozzám mindig közvetlenül a legjobb eljutni. Így aztán úgy tűnik, szó sincs sértődésről vagy valódi konfliktusról, egyszerűen Madonna egy történettel mindenki előtt lebuktatta, hogy Sabrina csapatának nem sikerült elég gyorsan reagálnia, Sabrina pedig gondoskodott róla, hogy a kollégái sem maradjanak magyarázat nélkül. A közös dal és a díj alapján végül úgy tűnik, a kissé lassú kommunikáció ellenére is tökéletesen működött közöttük a munkakapcsolat. Itt a Rádió Moston pedig hamarosan egy rövid ajánlót követően Sabrina Carpenter énekel, jön tőle a Please Please Please című sláger.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Sauli!

0: Játék következik. Reklám.
1: Egyetlen egy perccel múlt el 3:42, úgyhogy itt az ideje egy jó kis sorsolásnak. Ugye ebben az órában játszottuk a Somogy megyei nyílt pálinka verseny játékát, és hamarosan kiderül, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki egy Androsics borcsomagot nyer, de előtte gyorsan helyre tesszük a játékot. Ugye az volt a kérdés, hogy hol lehet leadni a versenyre szánt párlatokat, és bármennyire is vonzó, hogy kizárólag online e-mailben valamilyen konverzión átesve, nem az volt a jó válasz, hanem a B volt. A Gábor ablak Kanizsai úti üzletében lehet leadni a versenyre szánt párlatokat. Hozzáteszem, rengeteg helyes megfejtés érkezett, és ettől függetlenül, hogy csábító a C, arra egyébként egy sem. Bár ugye a jövő vívmányai. Na mindegy, maradjunk a tényeknél. Rengeteg helyes megfejtés érkezett SMS-ben és Viber üzenetben is a 0670-32-32-355-re, és közülük már is sorsolt a számítógép. A szerencsés nyertesünk Viber üzenetet küldött, méghozzá, ha jól látom, igen, egy 20-as számról. Egy hölgy hallgatóról van szó, akit pedig Ihász Adriennek hívnak. Kedves Adrien, nyereménye tehát egy Androsics borcsomag, melyet a Gábor ablak Kanizsai úti üzletében vehetsz át. Leadjuk a neved és a telefonszámod, és ott az üzletben csak mondanod kell, hogy a Rádió Most játékában nyertél, és már át is adják az Androsics borcsomagot, melynek fogyasztásához jó egészséget kívánok, a többieknek pedig köszönöm szépen a játékot. Most se csüggedjen senki, lesznek még játékok itt az FM 91.2 Rádió Moston, érdemes minket választani. A jó zenék miatt is, közülük pedig Kygo, Khalid és Griffin hozza a Save My Love című szerzeményt, télben pedig Patrícia érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.
0: Reklám hangzott el.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
3: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
4: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
1: Baros napok, 6 nap, extra kedvezmények, október 12-től 17-ig irány a Baros Szőnyegáruház Kaposváron. Laminált padló már 2990 forinttól négyzetméterenként, a szegélyléc féláron, az alátét fólia pedig ingyen. Függönyökre és PVC padlókra 10% kedvezmény. Baros napok, 6 nap, amit nem érdemes kihagyni. Kaposvár, Baros Gábor utca 8-10.
4: Jön a 10. Somogy megyei nyílt pálinka verseny, bor és pezsgő kóstoló. Nevezzen, mérettesse meg párlatát, legyen ön a legjobbak között. Kóstolja meg Somogy kiválóságait is. A rendezvényt ünnepélyes gálavacsorával koronázzuk meg. Nevezzen be a megszokott helyen, a Gábor ablak új üzletében, a Kanizsai út 56-ban. Részletek somogyimustra.hu.
5: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemeztékában a zene szerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audioeszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemeztéka, a zene otthona.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Csiky Gergely Színház örökös tagjává választották Kamarel Mártát, aki több mint 5,5 évtizeden át dolgozott a Kaposvári Teátrumban. Pályáját 1960-ban gyors és gépíróként kezdte, majd 68-tól egészen 2016-ig művészeti titkárként segítette a színház munkáját. 2010-ben 4 hónapig megbízott igazgatóként is vezette az intézményt. Az örökös tagságot a színház közössége hétfőn ítélte oda neki, elismerve a teátrumért végzett több évtizedes munkáját. A belügyminisztérium Kerezsi Endre díját vehette át Gumherz Györgyné a kaposvári kosárlabda utánpótlás nevelésében végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. A Honvéd utcai tagiskola egykori pedagógusa 43 éven át tanította a gyerekeket a sport szeretetére és segítette fejlődésüket. Munkáját most a belügyminisztérium ismerte el. Hétfőtől ideiglenesen bezárt a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék a szokásos éves vízcsere és karbantartás miatt. A munkálatok várhatóan október 22-éig tartanak, a részleg pedig október 23-án, pénteken reggel 9 órakor nyit. A leállás idején a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket. Bővült az emlődaganatos betegek kezeléseinek társadalombiztosítási finanszírozása. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatása szerint már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozzák az emlődaganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. A finanszírozás feltétele a genetikai eltérés megfelelő igazolása, valamint a meghatározott orvosi feltételek teljesülése. A helyreállító műtét implantátummal vagy saját szövet felhasználásával is történhet. A beavatkozás szükségességéről minden esetben a beteg és a kezelő orvosai közösen az egyéni körülményeket mérlegelve döntenek. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éve nem volt ilyen szűk a kiadó lakások és házak kínálata Magyarországon. A KSH és az ingatlan.com adatai szerint országosan mérséklődtek a bérleti díjak, a Dél-Dunántúlon pedig az országos átlagnál is nagyobb volt a visszaesés. Éves összehasonlításban ugyanakkor továbbra is drágulás tapasztalható, vagyis az albérletekért még mindig többet kell fizetni, mint tavaly ilyenkor. A kiadó ingatlanok száma is jelentősen csökkent, különösen a megyeszékhelyeken. Budapesten a bérleti díjak középértéke nem változott az előző évhez képest.
0: Időjárás jelentés.
6: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Pár perccel múlt el déli 12 óra, nagyon kellemes és vidám kedd délutánt kívánok nektek, itt a Rádió Moston pedig indul a Siesta óra, benne pedig hamarosan a Mango Rides legfrissebb vidám dala érkezik az örökké tart, előtte pedig Jack Jones és Zoe Wills tekeri a tempót a Never Be Lonely című slágerével.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, ahol nem csak napjaink és a közelmúlt legkedveltebb slágereit hallhatjátok, hanem a régebbi idők legjobb dalait is. Ékes bizonyítéka volt ez az előző Diana King Shy Guy 1995-ből. Egyébként ilyen és ehhez hasonló stílusú dalokkal minden este 21 és 22 óra között a Fekete Zenei órában is találkozhattok. Abban az egy órában ugyanis egy csokorba gyűjtjük nektek a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funk és rap stílusú dalokat. Így lesz ez természetesen ma este is. Az elérhetőségünk pedig változatlan, várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is a 0670 32 32 355-re. Ha pedig most ebédeltek, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, a folytatásban pedig a Clean Bandit Mabel-lel és 24 Karat Golden-nel hozza a Tic Tac című dalt.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2. Kedves autósok, ma sem változtak a hazai üzemanyagárak, a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára is továbbra is az előző napi szinten maradt. A hét második munkanapján így változatlan árakkal találkozhatnak az autósok a hazai töltőállomásokon. A 95-ös benzin literét 642 forintért, a gázolaj literét pedig 709 forintért tankolhatjuk autónkba, de a különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos árkülönbséget is. Itt a rádió moston pedig a Siesta óra egy rövid kereskedelmi kitérőt követően az R.E.M. dalával folytatódik. Érkezik az Imitation of Life.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt a rádió moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
6: És már önöket szállítják.
5: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
6: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
5: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
7: Kaposvár. Úton a jövő felé.
5: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottam.
8: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n. Egy perccel vagyunk 3:41 előtt, lassan, de biztosan a Siesta óra mai adásának a végéhez érünk, de a jó zenék velünk lesznek a délután hátralevő részében is. Plusz a folytatásban gyorsan ajánlok egy holnapi programot, ami a Takács Gyula könyvtárban lesz. Folytatódnak a numizmatikai előadások. A Pengőtől a Forintig címmel dr. Garami Erika numizmata előadásán vettek részt holnap, október 14-én 17 órától, tehát a Takács Gyula könyvtárban. Várnak minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig Justin Bieber dala folytatja a sort a Ghost cíművel, utána pedig Martin Jensen is beköszön hozzánk a Solo Dance-szel.

0: Reklám.
1: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
1: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az Alakárt autóházban a Sajja út 5 szám alatt.
3: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
4: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
5: Igen, igen!
1: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-ától 18-áig, péntektől vasárnapig, mint három nap este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán. Szezonvégi papucs kiárusítással és kifutó termékek akciójával várja a Természet Patikája. Választ a nyitott vagy zárt papucsainkat speciális gyógybetétekkel. A kifutó étrendkiegészítők és az egyéb alapélelmiszerek is akciós áron vásárolhatók meg a készlet erejéig. Természet Patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kiállítással ünneplik a Csiky Gergely Színház épületének 115 éves évfordulóját Kaposváron. A tárlat régi történeteken és eredeti építészeti terveken keresztül mutatja be a teátrum múltját. A kiállítást Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki közösségi oldalán azt írta, a város egyik legszebb épületéhez generációk színházi élményei kötődnek, így a Csiky története Kaposvár történetének fontos része. A megnyitón Nagy Viktor igazgató beszélgetett Kamarál Mártával, El Balog Krisztinával és Szalai Józseffel, akik a színházépület múltját és az ahhoz kapcsolódó emlékeiket idézték fel. A kiállítás anyagát Hatvani Mónika állította össze, és a színházban tekinthető meg. 7 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, főként szabadtéri tüzekhez, közlekedési balesetekhez és bajba jutott emberek megmentéséhez. Böhönyén egy mély kútból mentettek ki egy embert, Kaposváron pedig egy beszakadt padlásfödém alól szabadítottak ki egy idős férfit. Komlósdon egy családi ház kazánhelyisége gyulladt ki, Nagyberény közelében pedig csaknem 4 hektáron égett a tarló és a vágástéri hulladék. A tűzoltók emellett több helyen a mentők munkáját segítették, valamint útra dőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el. 84 érmet szereztek a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói a hétvégén megrendezett Kaposvár Kupa harmadik fordulójában. A Csík Ferenc versenyuszodában 23 egyesület 268 versenyzője ugrott medencébe. A résztvevők a közelgő rövidpályás országos bajnokságra készültek. A házigazda Kasi sportolói 32 arany, 29 ezüst és 23 bronzérmet gyűjtöttek. Ezzel az egyesületek közötti rangsor élén végeztek. Új munkagépekkel korszerűsíti járműparkját a Magyar Közút. A fejlesztés a téli útfenntartást segíti. A társaság 4 új, daruval, hóekével és sószóróval felszerelt teherautót vett át, amelyek már idén télen munkába állnak. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a járművek nem csak hóeltakarításra és síkosságmentesítésre alkalmasak, hanem az év többi részében rakodási és szállítási feladatokat is ellátnak. A mostani beszerzés egy 24 járműből álló, csak nem 12 millió eurós géppark fejlesztés része. A fennmaradó 10 munkagép még az év végéig megérkezhet, így fokozatosan cserélik le az előregedett, drágán fenntartható járműveket.
0: Időjárás jelentés.
6: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Patrícia, köszönjük szépen az információkat, és várunk vissza friss hírekkel délután 2 órakor, szűk egy óra múlva, de addig is szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, hamarosan Sam Felt és Ausdiss hozza a Need That Love című újdonságot, előtte pedig Lady Gaga dalával folytatódik a délután.

Éjjel-nappal hallhatjátok nálunk itt az FM 91.2-n a legjobb zenéket, a folytatásban pedig időutazunk méghozzá Claudi Fritz Mentrop dalával, aki 1952. december 25-én karácsony napján született Párizsban, és mielőtt énekesnőként ismerté vált volna, a divat világában dolgozott és saját kollekciót is készített. A zene iránti érdeklődése pedig egy indiai utazása után erősödött meg a 80-as évek elején. A Voyage Voyage című dal volt az egyik legnépszerűbb felvétele, ugye ebből már nagyon sokan rájövettetek, hogy Desire Lessről van szó, ez a hölgy művész neve egyébként. Maga a felvétel 1986-ban jelent meg, és több európai ország slágerlistájának élére került. Különlegessége, hogy francia nyelvű szöveggel is óriási sikert aratott olyan országokban, ahol az angol nyelvű popzene volt a meghatározó leginkább. A Desire Less angol szó jelentése nagyjából vágyaktól mentes, a művész nevét az indiai utazásához és a keleti filozófiák iránti érdeklődéséhez kapcsolják. A 80-as években rövid égnek álló hajával és androgűn megjelenésével tűnt ki a popénekesek közül, ez a karakteres stílusa pedig annyira emlékezetes lett, hogy sokan ma is azonnal felismerik róla. És a Voyage Voyage mellett volt egy másik dala is, a John című, ami szintén népszerű lett 1987-ben, később pedig több albumot készített és zeneileg is kísérletezett többek között elektronikus és akusztikus hangzásokkal. Nálunk pedig a folytatásban akkor Desire Less-től a Voyage Voyage érkezik 1986-ból itt a 91.2 rádió mostan.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, hamarosan pedig Noren Poor és Robinson hozzá Hyper Real című dalt. Teljes egészében ide a rádió mostra, egy rövid ajánlót követően.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Soros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
4: Kulturális magasságokba emelkedünk.
3: Döntsétek el, hogy vajon ember írta, vagy AI. Felkészültél?
5: Anyám tyúkja. Hé, mi a kő, tyúkanyó.
3: Fog be.
5: Nadlást is akarod?
3: Nem. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
5: Húha.
3: Na?
5: Ez AI.
3: Tényleg? Azt mondod?
5: Igen, igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz
3: szívatni. Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt, AI volt.
5: Pedig nagyon élethű volt, nagyon, nagyon, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
3: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már vicceleket.
5: Nem volt rossz egyébként.
3: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
5: De jó, ez tetszik. Ez nem AI, ez ember.
3: Bukta, mert ez is AI.
5: Ne szorakozz.
3: Komolyan mondom.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Mol.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 3:42 van, és ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát. 15 órától vetítik a Bosszúállók végjáték ráadást című akciókalanc kifi filmet, a Kaptár akció horror misztikus filmet Vivben 15:50-től, a Csajos hétvéget című vígjátékot 16 órától, a Digger című akciófilmet 16:10-től, a Verity-t Vivben 17:40-től és 20 órától, szintén Vivben, a Vadon szíve című akciófilmet 18:10-től és 20:10-től, a Magic Queen in Budapest című dokumentumzenés filmet 18:30-től, a Másik Mami című horrort 18:40-től és 20:30-től, míg a Mami Blue című dráma vígjátékot a mai napon 20:20-től tűzi filmvászonra a Kultik. Bármelyik filmet is választjátok, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, és maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen itt a Rádió Most FM 91.2-n szólnak a legjobb zenék, mindjárt egy kis nyári záporral kedveskedünk. Nekünk Rúzsa Magdi és Lotfi Begi, előtt azonban The Kid Laroihoz, a már is a videót jut.

0: Reklám.
1: Hunyavá szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
4: Jön a 10. Somogy megyei nyílt pálinka verseny, bor és pezsgő kóstoló. Nevezzen, mérettesse meg párlatát, legyen ön a legjobbak között. Kóstolja meg Somogy kiválóságait is. A rendezvényt ünnepélyes gála vacsorával koronázzuk meg. Nevezzen be a megszokott helyen, a Gábor ablak új üzletében, a Kanizsai út 56-ban. Részletek somogyimustra.hu.
5: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
4: Megnyitott Kaposváron a Tip-Top Turi, a tip-top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip-Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip-Top Turiban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hétfőtől ideiglenesen bezárt a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék a szokásos éves vízcsere és karbantartás miatt. A munkálatok várhatóan október 22-éig tartanak, a részleg pedig október 23-án, pénteken reggel 9 órakor nyit. A leállás idején a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket. Kiállítással ünneplik a Csiky Gergely Színház épületének 115 éves évfordulóját Kaposváron. A tárlat régi történeteken és eredeti építészeti terveken keresztül mutatja be a teátrum múltját. A kiállítást Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki közösségi oldalán azt írta, a város egyik legszebb épületéhez generációk színházi élményei kötődnek, így a Csiky története Kaposvár történetének fontos része. A megnyitón Nagy Viktor igazgató beszélgetett Kamarál Mártával, El Balog Krisztinával és Szalai Józseffel, akik a színházépület múltját és az ahhoz kapcsolódó emlékeiket idézték fel. A kiállítás anyagát Hatvani Mónika állította össze, és a színházban tekinthető meg. A belügyminisztérium Kerezsi Endre díját vehette át Gumhert Györgyné a kaposvári kosárlabda utánpótlás nevelésében végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. A Honvéd utcai tagiskola egykori pedagógusa 43 éven át tanította a gyerekeket a sport szeretetére és segítette fejlődésüket. Munkáját most a belügyminisztérium ismerte el. Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének ügyében, miután a sajtóban olyan külföldön készült fényképek jelentek meg róla, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A frakció vezető közlése szerint a képviselőcsoport meghallgatta Kaprinyákot, majd úgy döntött, hogy az ügyet az etikai bizottság elé utalja. A testület javaslata alapján a frakció várhatóan jövő héten dönt az ügyben, addig Kaprinyák nem vesz részt az országgyűlés munkájában. Bővült az emlődaganatos betegek kezeléseinek társadalombiztosítási finanszírozása. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatása szerint már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozzák az emlődaganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. A finanszírozás feltétele a genetikai eltérés megfelelő igazolása, valamint a meghatározott orvosi feltételek teljesülése. A helyreállító műtét implantátummal vagy saját szövet felhasználásával is történhet. A beavatkozás szükségességéről minden esetben a beteg és a kezelő orvosai közösen az egyéni körülményeket mérlegelve döntenek.
0: Időjárás jelentés.
6: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: 14 óra után is a legjobb zenéket hozom a legváltozatosabb zenei palettáról, Glazard és Tideni újdonságát, például az analóg fotót, előtte pedig egy jó kis átdolgozást Offenbachtól és Norman Jean Martintól, ez az Overdrive.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

tud dolgozni, kitűnő az íráskészsége és kimagasló képességekkel rendelkezik a matematika területén. Mások szinte mindig nyugodtnak találják, ám valójában sokszor feszült. Zárkózott és csak keveseknek mondja el mélyebb gondolatait, érzéseit. Üzleti döntéseket nehezen hoz, aminek az oka az önbizalom és a pozitivitás hiánya. Az Ede pedig az Edward német rövidüléséből önállósult, az Ede név gyors, elemző elme kialakulását támogatja, kreatív és igen nagy képzelőerővel rendelkezik. Ugyanakkor a tenni akarás iránti vágyóikor elhatalmasodik rajta, és ilyenkor képtelen úrrá lenni érzésein. Addig érzi a boldogságot, ameddig zavar. Tartalanul haladhat a célja felé, amint valami akadályba ütközik, feszült lesz és ideges. Jellemző rá továbbá, hogy hangulata gyakran változik, és amikor rossz kedve van, ironikus és szarkasztikus, leginkább azokkal, akik közel állnak hozzá. Ezt írt a nagy kalendárium a Kálmán és Ede nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Edvardák, a Jákók, a Rémuszok, az Edgárok, az Edvárdok, a Faustuszok, a Reginaldok, a Romulusok, a Fatimák, a Jakusok, a Jakobok és a Teofilek is. Minden ünnepeltek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm Summer Dalát, jön a My Body Isn't Ready. It's

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomó többségében a napsütésé lesz a főszerep a nap további részében, és ám bár vándor felhők megjelenhetnek az égen majd délután 3 és 4 óra magasságában, a hőmérséklet pedig 16 fok környékén tart ki, az előttünk álló éjszakán pedig 2 fokig hűl majd a levegő, jó hűvös lesz, erre is utaltam ugye a korábbiakban a télies jellegű időjárás, hogy míg napközben ősz van, esténként, éjszakánként és hajnalonként pedig inkább a télies időjárás jellemző hőmérsékleti szempontból az időjárásunkra. Holnap pedig sokkal több felhő lesz majd az égen, 16-17 fok lesz a hőmérséklet maximuma, de a továbbiakban sem kell számítani csapadék kialakulására, sőt novemberig bezáróan a 30 napos előrejelzésben egyetlen egy napon sem lehet látni csapadék piktogramot, úgyhogy újabb csapadék utánpótlásra nem sok esély van. Fronthatás nem várható, de reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, napközben pedig a szelesebb keleti észak-keleti régiókban fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet hőérzetünk, viszont a napos idő pozitívan hathat hangulatunkra. Itt a rádió mostan a jó zenék is pozitívan hatnak hangulatunkra, mindjárt közülük a Red Hot Chili Peppers érkezik a The Adventures of Rain Dance Maggie-vel.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
5: És már önöket szállítják.
4: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő 2 MAN MIDI busz mellett.
5: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
4: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
5: Kaposvár! Úton a jövő felé!
4: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ilyen a faszónak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel múlt el 3:43. A következő előadó, pontosabban csapat 1985-ben Los Angelesben alakult. A neve két korábbi zenekar nevéből állt össze, az LA Guns és a Hollywood Rose nevéből. Ugye sokan rájöttetek, hogy a Guns Roses csapatról van szó. Axl Rose és Izzy Stradlin a Hollywood Rose-ból érkezett, míg a későbbi klasszikus felállás többi tagja különböző zenei utakon jutott el a zenekarhoz. Az 1987-es debütáló albumuk, az Appetite for Destruction, nem robbant be rögtön a slágerlisták élére. A nagy áttörést a turnék, valamint az MTV-n egyre többet játszott klippek határozták meg, ugye a Music Television-ra van szó. Később minden idők egyik legsikeresebb debütáló rock albumává vált, olyan dalok szerepelnek rajta, mint a Welcome to the Jungle, a Paradise City és a Sweet Child of Mine. Utóbbival kapcsolatban van egy olyan érdekesség, hogy ennek a Sweet Child of Mine című dalnak a híres gitár intrója szinte véletlenül született, Slash egy gitáros gyakorlata közben játszotta azt a jellegzetes dalamot, amelyből később a dal ikonikus intrója lett. Axl Rose meghallotta és meglátta benne a lehetőséget egy teljes dalhoz. A különlegesség, hogy a dal szövege Axl akkori párjához, Erin Everlyhez kötődik, és a zenekar egyik legérzelmesebb slágere lett, miközben a gitár riffje szinte minden rock rajongó számára felismerhető. De most nem ezzel a dallal megyünk tovább, hanem a másik slágerrel, a debütáló albumról, ez pedig az 1987-es Paradise City. Jön tehát a Guns N' Roses dala, délután 3 órakor pedig Patricia érkezik majd a legfrissebb hírekkel, információkkal.

0: Reklám.
1: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az Alakárt autóházban a Sajaut 5 szám alatt.
3: Igen, igen!
1: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-ától 18-áig, péntektől vasárnapig, mindhárom nap este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szemétszedéssel járultak hozzá Kaposvár tisztaságához a helyi evangélikus általános iskola diákjai. A fiatalok pénteken a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióhoz csatlakoztak, és a Berzsenyi Park, valamint a templom környékén gyűjtötték össze a hulladékot. A munkából idősebbek is kivették a részüket, így több generáció dolgozott együtt a rendezettebb környezetért. A lakástüzek, a kémények biztonsága és a szénmonoxid mérgezések megelőzése áll a Somogyi Katasztrófa Védelem figyelemfelhívó kampányának középpontjában. A munkát a Csiky Gergely Színház két művésze, Farkas Laura és Fándli Csaba is segíti. Somogyban idén már több mint 190 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül 55 kéménytűz volt. A szakemberek a rendszeres kéményellenőrzés és az érzékelők használatának fontosságára figyelmeztetnek most. A lakossági kéményseprés ingyenes, időpontot pedig a Katasztrófa Védelem honlapján lehet kérni. Pénteken rajtol a Somogy megyei kosárlabda bajnokság új idénye, amely a jövőben Halmos László nevét viseli. A megye sportéletében évtizedeken át aktív szerepet vállaló szakember emlékére a szövetség elnöksége egyhangulag döntött a névváltoztatásról. A 2026-27-es szezonban 8 csapat küzd meg a bajnoki helyezésekért, köztük a címvédő Zrínyi KK, a tavalyi döntős Azúr Jázmin KK és a bronzérmes Kaposvári Kobrák. A nyitó forduló pénteken este a Marcali és a Kaposvári Kobrák mérkőzésével kezdődik, szombaton pedig további 3 találkozót rendeznek. Decemberben a megye legjobb amatőr játékosai ismét összecsaphatnak az All-Star gálán, amelyet várhatóan a Kaposvár arénában tartanak. Elfogadta az országgyűlés az új gyermekvédelmi törvényt, ami a többek között a kórházban hagyott csecsemők helyzetét is rendezné. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 51-en ellene szavaztak. A jogszabály szerint, ha egy gyermek egészségi állapota már nem indokolja a kórházi tartózkodást, a gyámhatóságnak 8 napon belül intézkednie kell a további sorsáról. A törvény emellett a pornográf, erőszakos szexuális és más a kiskorúak fejlődését károsító tartalmak elleni fellépést is erősíteni. Kikerül ugyanakkor a korábbi szabályozásból a homoszexualitás, illetve a születési nemtől eltérő önazonosság és a nem megváltoztatásának népszerűsítésére vonatkozó tiltás.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 15 óra múlt pár perccel a jó zenék felsorakoztak, mindjárt jön Lil Nas X újdonsága a World Greatest, előtte pedig Alex Warren és Jelly Roll felvételével indul az óra, ez pedig a Bloodline.

Ilyen nappal hallhatjátok a legjobb zenéket itt a Rádió Most FM 91.2-n, 3 perccel múlt el 4:15, és folytatódik a Múzeumi Esti 2026 program sorozat népszerű tudományos ismeretterjesztő előadásokkal. A következő október 15-én 17 órakor lesz majd, tehát csütörtökön, a Magyar Forradalom a 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom hazai eseményei címmel Szakolcai Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársának előadása lesz majd, ahová a belépés ingyenes, ennek pedig a Ripperonai Múzeum ad majd otthont. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban elektronikázunk egy picit a Lost Frequencies és a Basti közös dallal, ez pedig a Head Down.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2. 2 perccel múlt el 4:30, és már lassan, de biztosan látják a fényt az alagút végén azon hallgatóink, akik délután 4 óráig dolgoznak, már nincs vissza fél óra, de ígérem nektek, hogy ezt a fél órát is meghúzzuk a legjobb zenékkel a legváltozatosabb zenei palettáról, és azoknak is ígérem, akiknek a munkaidejükből még van jócskán hátra, vagy esetleg most kezdték volna el, ugye másfajta munkarendben dolgozókra gondolok ebben az esetben. Egy a lényeg, hogy folyamatosan a legjobb zenékkel próbálunk átlendíteni mindenkit a holdpontokon, hogy még gyorsabban, könnyebben és jobb kedvűen teljen a munkaidő hátra levő része. És van itt egy fontos információ, ugye már tegnap óta zárva van a virágfürdőben a fedett élményfürdő, és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék is az éves vízcsere és karbantartási munkálatok miatt. A várható nyitás jövő héten pénteken a hosszú hétvége első napján lesz reggel 9 órakor, azonban a gyógyfürdő, az uszoda részleg, valamint a wellness világ ez idő alatt is zavartalanul a megszokott nyitvatartás szerint vár titeket. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Sabrina Carpenter dalával most a folytatásban, ez az Espresso.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, 2 perccel múlt el délután 3:44. Az elérhetőségünk változatlan, használjátok bátran, várom a közlekedési információkat is folyamatosan a 0670-32-32-355-re. Ez az egyetlen egy olyan telefonszám, amin elérhető rádiónk stúdiója, úgyhogy ezen az egy számon tudtok bennünket keresni, illetve küldhettek rá SMS és Viber üzenetet is. 16 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban Benson Bones lágerét, ez a Sorry I'm Here for Someone Else.

0: my heart.
1: Reklám.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
3: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemez tékában a zene szerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemez téka, a zene otthona.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel, szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Igen, igen!
5: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-tól 18-áig, péntektől vasárnapig, mint három nap este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Cement, sóder, tégla... mi is kell még?
7: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
8: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroen nyílt héten minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az Alakárt autóházban a Sajja út 5 szám alatt.
5: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A reumatológiai betegséggel élőknek szóló előadásokat rendeznek szerdán a Kaposi Móroktató Kórházban, a Somogyi Reuma Klub második találkozóján. Dr. Zomborszky Márton ortopéd főorvos a térd és csípőízületi kopás kezelési lehetőségeiről beszél, dr. Halda Kis Bernadett infektológus főorvos pedig a felnőttkori védőoltások fontosságát ismerteti majd. A program október 14-én délután kezdődik a kórház dr. Rumi György konferencia termében. Az előadások után kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik. Repülés történeti kiállítás várja az érdeklődőket a kaposvári Takács Gyula könyvtárban, ahol részletgazdagon kidolgozott repülőgép modelleket állítottak ki. A gyűjtemény Gyurica Jácint Márk felajánlásának köszönhetően került az intézménybe. A makettek nem csak a repülés szerelmeseinek jelenthetnek érdekes látnivalót, hanem azoknak is, akik szívesen ismerkednek a repülőgépek világával. A modellek mellett elhelyezett ismertetők bemutatják az egyes gépek történetét és jellegzetességeit is. A kiállítás november végéig tekinthető meg a könyvtárban. Kiállítással ünneplik a Csiky Gergely Színház épületének 115 éves évfordulóját Kaposváron. A tárlat régi történeteken és eredeti építészeti terveken keresztül mutatja be a teátrum múltját. A kiállítást Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki közösségi oldalán azt írta, a város egyik legszebb épületéhez generációk színházi élményei kötődnek, így a Csiki története Kaposvár történetének fontos része. A megnyitón Nagy Viktor igazgató beszélgetett Kamarál Mártával, L. Balog Krisztinával és Szalai Józseffel, akik a színházépület múltját és az ahhoz kapcsolódó emlékeiket idézték fel. A kiállítás anyagát Hatvani Mónika állította össze, és a színházban tekinthető meg. Új munkagépekkel korszerűsíti járműparkját a Magyar Közút, a fejlesztés a téli útfenntartást segíti. A társaság 4 új, daruval, hóekével és sószóróval felszerelt teherautót vett át, amelyek már idén télen munkába állnak. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a járművek nem csak hóeltakarításra és síkosságmentesítésre alkalmasak, hanem az év többi részében rakodási és szállítási feladatokat is ellátnak. A mostani beszerzés egy 24 járműből álló, csaknem 12 millió eurós géppark fejlesztés része. A fennmaradó 10 munkagép még az év végéig megérkezhet, így fokozatosan cserélik le az előregedett, drágán fenntartható járműveket.
1: Időjárás jelentés.
9: Ma este és éjszaka csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet estére 8-11 fokig, éjszaka pedig 5-6 fok közelébe hűl. Holnap szerdán változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 14-16 fokot mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
0: Pár perccel múlt el 16 óra, jönnek a folytatásban is a legjobb zenék, például egy tempós kuplungdal, ez lesz a Lépnem kell, előtte pedig szintén egy tempós felvétel indítja az órát Zala Larsontól, ez pedig a Can't Tame Her.

Sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, egyetlen egy perccel vagyunk délután 4:05 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Óvatosan az utakon, kedves autósok, hiszen ez már javában a Drive Time, elindult a nagy hajtás Kaposváron és környékén is a közlekedésben. Ha bármit láttok és tapasztaltok a közlekedéssel kapcsolatban, lehet forgalmi akadály, dugó, esetleg trafipax, kérlek benneteket, hogy juttassátok el hozzánk, legyetek személyünk az utakon. 0670 32 32 355, ez a telefonszámunk, illetve erre küldhettek még SMS és Viber üzeneteket is. Ami biztos, hogy a Füredi úti csomópont környéke egészen biztos, hogy zsúfolt, ugyanez jellemző a Honvéd utcai csomópont környékére is. Erős a forgalom a Somcsicspál utcában, ugye lefelé a Betlen téri körforgalom irányába, illetve onnan kihajtva a József Attila utcára is erős a forgalom, de ugyancsak nagy tumultusra lehet számítani az Árda utca környékén is. Bátran egészítsétek is saját tapasztalatok alapján az említetteket, az előbb említett elérhetőségünkre. Én pedig hozom a jó zenéket, a The Black Eyed Peas felvételét a folytatásban, ez a Meet Me Halfway.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Hitről, Bibliáról felnőtteknek, ez a küldetése a Plébániai Unió Teológiai Szabad Egyetemének, az őszi sorozata napokban kezdődött. Szegedi, bajai és balatoni finomságokat is lehetett kóstolni a Siófoki Hal Fesztiválon, ott családi programok tucatja is várták az érdeklődőket. Asszály, exportpiacok, belföldi fogyasztás. Ilyen időszerű témák is szóba kerültek a kaposvári Kán Egyetemi Napok juhos tandjainál. Többek között ezeket a témákat boncolgatja a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora, vagy mikor azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
4: És már önöket szállítják.
3: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
4: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
3: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
5: Kaposvár! Úton a jövő felé.
3: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
6: Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

Volt itt egy kis lendület és energia az előző Linkin Park Over Each Other című felvételével, de a folytatásban is a jó zenék itt szólnak az FM 91.2 rádió moston, melyeket itt hagyok nektek. Én azonban már a búcsúzom, holnap 11 órakor térek vissza a mikrofon mögé. 11 órától egészen mostanáig a rádió most FM 91.2 mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. Jön Tate McRae és a Nobody's Girl, majd a The Bangles Line csapat is itt lesz a Walking Down Your Street című klasszikussal. Délután 5 órakor és onnantól óránként pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket. Infókat. Én további szép napot kívánok nektek, minden jót, a viszonthallásra, sziasztok!

0: jó. Reklám.
1: Baros napok. 6 nap extra kedvezmények. Október 12-től 17-ig. Irány a Baros Szőnyegáruház Kaposváron. Laminált padló már 2990 forinttól négyzetméterenként. A szegély léc féláron, az alátét fólia pedig ingyen. Függönyökre és PVC padlókra 10% kedvezmény. Baros napok. 6 nap, amit nem érdemes kihagyni. Kaposvár, Baros Gábor utca 8-10.
2: Jön a 10. Somogy megyei nyílt pálinka verseny, bor és pezsgő kóstoló. Nevezzen, mérettesse meg párlatát, legyen ön a legjobbak között. Kóstolja meg Somogy kiválóságait is. A rendezvényt ünnepélyes gála vacsorával koronázzuk meg. Nevezzen be a megszokott helyen, a Gábor ablak új üzletében, a Kanizsai út 56-ban. Részletek somogyimustra.hu.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
5: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
7: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Szezonvégi papucs kiárusítással és kifutó termékek akciójával várja a Természet Patikája. Válassza nyitott vagy zárt papucsainkat speciális gyógybetétekkel. A kifutó étrendkiegészítők és az egyéb alapélelmiszerek is akciós áron vásárolhatók meg a készlet erejéig. Természet Patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
8: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
9: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
3: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szemétszedéssel járultak hozzá Kaposvár tisztaságához a helyi evangélikus általános iskola diákjai. A fiatalok pénteken a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióhoz csatlakoztak, és a Berzsenyi Park, valamint a templom környékén gyűjtötték össze a hulladékot. A munkából idősebbek is kivették a részüket, így több generáció dolgozott együtt a rendezettebb környezetért. 84 érmet szereztek a Kaposvári Sportközpont és sportiskola úszói a hétvégén megrendezett Kaposvár Kupa harmadik fordulójában. A Csík-Ferenc versenyuszodában 23 egyesület 268 versenyzője ugrott medencébe. A résztvevők a közelgő rövidpályás országos bajnokságra készültek. A házigazda kasi sportolói 32 arany, 29 ezüst és 23 bronzérmet gyűjtöttek. Ezzel az egyesületek közötti rangsorban sor élén végeztek. A lakástüzek, a kémények biztonsága és a szénmonoxid mérgezések megelőzése áll a somogyi katasztrófavédelem figyelemfelhívó kampányának középpontjában. A munkát a Csiky Gergely Színház két művésze, Farkas Laura és Fándli Csaba is segíti. Somogyban idén már több mint 190 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül 55 kéménytűz volt. A szakemberek a rendszeres kéményellenőrzés és az érzékelők használatának fontosságára figyelmeztetnek most. A lakossági kéményseprés ingyenes, időpontot pedig a katasztrófa védelem honlapján lehet kérni. Elfogadta az országgyűlés az új gyermekvédelmi törvényt, ami a többek között a kórházban hagyott csecsemők helyzetét is rendezné. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 51-en ellene szavaztak. A jogszabály szerint, ha egy gyermek egészségi állapota már nem indokolja a kórházi tartózkodást, a gyámhatóságnak 8 napon belül intézkednie kell a további sorsáról. A törvény emellett a pornográf, erőszakos szexuális és más, a kiskorúak fejlődését károsító tartalmak elleni fellépést is erősíteni. Kikerül ugyanakkor a korábbi szabályozásból a homoszexualitás, illetve a születési nemtől eltérő önazonosság és a nem megváltoztatásának népszerűsítésére vonatkozó tiltás. Több száz franciaországi szupermarket hűtőrendszerét érhette kibertámadás, amelynek következtében nagy mennyiségű friss és fagyasztott élelmiszert kellett megsemmisíteni. A támadók távolról módosíthatták a hűtőberendezések vezérlését, illetve leolvasztási folyamatokat indíthattak el. A hatóságok azt vizsgálják, hogy egyes helyszíneken keletkezett tüzek összefügghetnek-e a támadással. A pontos károk és az érintett üzletek száma egyelőre nem ismert, a szakemberek pedig dolgoznak a rendszerek helyreállításán.
3: Időjárás jelentés.
10: Ma este és éjszaka csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet estére 8-11 fokig, éjszaka pedig 5-6 fok közelébe hűl. Holnap szerdán változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 14-16 fokot mérhetünk majd.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
3: Lát, megkérdezem az AI-t, Gemini.
2: Beírom
3: a Gemininek. Kedves!
2: Figyelj, jön az első bejátszás.
3: AI.
2: Willike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
3: X.
2: Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
3: Emberinek tűnt.
2: Igen?
3: Inkább ember.
2: Eltaláltad, ez egy valódi ember, For Steven, és az Alive című dal.
3: Na, ugye egy ember.
2: Ez egy valódi előadó.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója. A

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Mondjak egy jót. Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40. És online www.mentavill.hu.
2: Mondjon jobbat, Mentavill.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári krónika. A város hír összefoglalója.
6: Jó napot kívánok! 2026. október 13-a, kedd este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 115 éves a Kaposvári Színház. Kiállítással idézi fel a Csiky Gergely Színház történetét a Kaposvári Teátrum. A Generációk Színháza az első 115 év című tárlat az épület múltjába enged betekintést. A bemutatón régi dokumentumok, érdekességek és a színház eredeti tervei is helyet kaptak. Nagy Viktor igazgató a megnyitón arról beszélt, hogy az intézmény történetének egyik legfontosabb állandó eleme a kaposváriak színház szeretete. Az épület terveire 1908-ban írtak ki pályázatot, a modern kőszínház pedig 1911. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A tárlat anyagát Hatvani Mónika programkoordinátor gyűjtötte össze, aki szerint az épület több mint egy évszázada őrzi és adja tovább a tudást, a tehetséget és a színház iránti szenvedélyt. A Csiky Gergely Színházat később többször felújították, legutóbb egy nagyszabású rekonstrukció során, amely után 2019. novemberében nyitotta meg újra kapuit. 56 év munka, egy örökös tag. Több mint 56 évnyi a Csiky Gergely Színházban végzett munkájának elismeréseként örökös taggá választották Kamarel Mártát. A Kaposvári Teátrum közössége hétfőn döntött a cím odaítéléséről, az erről szóló hírt a színház a közösségi oldalán jelentette be. Kamarel Márta 1960. októberében került az intézményhez, ahol gyors és gépíróként kezdett dolgozni. Néhány évvel később, 1968-ban művészeti titkár lett, ezt a feladatot pedig egészen 2016-ig látta el. Munkájával hosszú időn keresztül segítette a színház mindennapi működését és művészeti életét. Pályafutása során egy alkalommal vezetői feladatot is kapott. 2010-ben 4 hónapon át megbízott igazgatóként irányította a Csikit. Az örökös tagság a színházban végzett több évtizedes munkájának és az intézmény életében betöltött szerepének elismerése. Kamarel Márta ezzel olyan művészek és színházi szakemberek sorához csatlakozik, mint Babarczi László, Molnár Piroska, Pogány Judit és Hunyadkürti György, akiket korábban szintén teátrum örökös tagjává választottak. Önként tették rendbe környezetüket a berzsenyis diákok. Több mint 200 kaposvári diák vett részt a Berzsenyi Park megtisztításában a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes program keretében. A Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola tanulói pénteken kesztyűt húztak és összegyűjtötték a parkban, különösen a bokrok alatti részeken eldobott hulladékot. Munkájuk során több mint 10 zsák szemét gyűlt össze, a feladatot pedig az osztályok közötti játékos verseny is színesítette. A kezdeményezéshez a templom környékén idősebbek is csatlakoztak, így több generáció dolgozott együtt a tisztább környezetért. Az akció célja nem csak a közterület rendbetétele volt, hanem az is, hogy a fiatalok a gyakorlatban tapasztalják meg a közösségi munka és a környezetvédelem fontosságát. Különleges kiállítás nyílt a könyvtárban. November végéig látható repülőgép makett kiállítás nyílt a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. A tárlaton Gyurica Jácint Márk felajánlásának köszönhetően több, aprólékosan kidolgozott modell sorakozik fel, amelyek különböző repülőgépeket idéznek meg. A látogatók a makettek mellett elhelyezett leírásokból az egyes gépek történetéről és jellegzetességeiről is tájékozódhatnak. A kiállítás a repülés iránt érdeklődőknek és a makettezés kedvelőinek egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál. Holnap ismét Reuma Klub lesz a kórházban. A reumatológiai betegséggel élők számára szervez előadásokat a Somogyi Reuma Klub Kaposváron. A közösség második találkozóját október 14-én, szerda délután tartják a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Dr. Zomborszky Márton ortopéd főorvos a térd és csípőízületi kopás kezelési lehetőségeit ismerteti. Dr. Halda Kis Bernadett infektológus főorvos pedig a felnőttkori védőoltások jelentőségéről beszél, különös tekintettel a gyulladásos reumatológiai betegséggel élők szempontjaira. A program célja, hogy az érintettek hiteles információkat kapjanak, és a mindennapjaikat érintő kérdéseiket is megoszthassák egymással. Az előadásokat követően kötetlen beszélgetésre is sor kerül majd. Új kampányt indított a megyei tűzoltóság. A lakástüzek megelőzésére hívja fel a figyelmet a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a Csiky Gergely Színház két művészének közreműködésével. Farkas Laura és Fándli Csaba a tűzvédelem nagyköveteinként segítik a megelőzést, különösen a fűtési szezon kezdetén. Idén eddig 191 lakástűzhöz riasztották a somogyi tűzoltókat. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet most, hogy a kémények rendszeres ellenőrzésével és a füstérzékelők használatával sok tragédia megelőzhető. A lakossági kéményseprés ingyenes, időpontot online a kéményseprés katasztrófavédelmi honlapján vagy a 1818-as telefonszámon lehet kérni. A fűtési időszakban a szénmonoxid mérgezés veszélye is megnő, ezért fontos a megfelelően működő érzékelő használata, valamint az idősekre és az egyedül élőkre való fokozott odafigyelés is. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. 7 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben szabadtéri tüzek miatt kellett beavatkozniuk, de közlekedési balesetnél és bajba jutott emberek mentésénél is segítettek. Tab és Bábonymegyer között egy autó árokba hajtott és felborult, a sofőrt kórházba vitték. Böhönyén egy körülbelül 15 méter mély kútból mentettek ki egy embert, aki kúttisztítás közben rekedt a mélyben, és önerőből nem tudott feljutni. Komlósdon egy családi házhoz épített kazánhelyiség gyulladt ki, Nagyberény határában pedig a tarló és a vágástéri hulladék égése miatt mintegy 4 hektáros területen kellett eloltani a lángokat. Kaposváron egy idős férfi alatt szakadt be a padlás fafödémje, őt a tűzoltók szabadították ki. A hétvége során több helyen a mentők munkáját is segítették, emellett útra dőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el. Startol a megye kosár. Új néven Halmos László emlékét megőrizve indul el pénteken a Somogy megyei kosárlabda bajnokság. Az idei idényben 8 együttes verseng majd egymással. Köztük lesz a tavalyi győztes Zrínyi KK, a döntőig jutó Azúr Jázmin KK és a bronzérmes Kaposvári Kobrák is. Utóbbiak az első mérkőzést péntek este játsszák a Marcali ellen, szombaton pedig további 3 összecsapással folytatódik a nyitó forduló. A szervezők a szezon során az amatőr kosárlabdázóknak is szeretnének közösségi és versenyzési lehetőséget biztosítani, az év végén pedig ismét megrendezhetik a vármegyei All-Star gálát.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
7: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: Időjárás jelentés.
6: Ma este és éjszaka csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet estére 8-11 fokig, éjszaka pedig 5-6 fok közelébe hűl. Holnap szerdán változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 14-16 fokot mérhetünk majd.
8: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2-n.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! A jövő felé.
1: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 7 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, főként szabadtéri tüzekhez, közlekedési balesetekhez és bajba jutott emberek megmentéséhez. Böhönyén egy mély kútból mentettek ki egy embert, Kaposváron pedig egy beszakadt padlás födém alól szabadítottak ki egy idős férfit. Komlósdon egy családi ház kazánhelyisége gyulladt ki, Nagyberény közelében pedig csaknem 4 hektáron égett a tarló és a vágástéri hulladék. A tűzoltók emellett több helyen a mentők munkáját segítették, valamint útra dőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el. A Csiky Gergely Színház örökös tagjává választották Kamarel Mártát, aki több mint 5,5 évtizeden át dolgozott a Kaposvári Teátrumban. Pályáját 1960-ban gyors és gépíróként kezdte, majd 68-tól egészen 2016-ig művészeti titkárként segítette a színház munkáját. 2010-ben 4 hónapig megbízott igazgatóként is vezette az intézményt. Az örökös tagságot a színház közössége hétfőn ítélte oda neki, elismerve a teátrumért végzett több évtizedes munkáját. 84 érmet szereztek a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói a hétvégén megrendezett Kaposvár Kupa 3. fordulójában. A Csík Ferenc versenyuszodában 23 egyesület 268 versenyzője ugrott medencébe. A résztvevők a közelgő rövidpályás országos bajnokságra készültek. A házigazda kasi sportolói 32 arany, 29 ezüst és 23 bronzérmet gyűjtöttek. Ezzel az egyesületek közötti rangsor élén végeztek. Visszahívnak egy a Temu online piac terén árult játékmarkolót, mert a beépített kék LED fénye súlyos, akár maradandó szemkárosodást is okozhat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok során a fény sugárzása jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket. A játék Magyarországon is elérhető lehetett. A regisztrált vásárlókat a webáruház közvetlenül értesíti a vételár visszatérítéséről. A hatóság most arra kéri a szülőket, hogyha megvették a villogó ledes műanyag munkagépet, azonnal vegyék el a gyerekektől, távolítsák el belőle az elemeket, és ne engedjék tovább használni. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éve nem volt ilyen szűk a kiadó lakások és házak kínálata Magyarországon. A KSH és az ingatlan.com adatai szerint országosan mérséklődtek a bérleti díjak, a Dél-Dunántúlon pedig az országos átlagnál is nagyobb volt a visszaesés. Éves összehasonlításban ugyanakkor továbbra is drágulás tapasztalható, vagyis az albérletekért még mindig többet kell fizetni, mint tavaly ilyenkor. A kiadó ingatlanok száma is jelentősen csökkent, különösen a megyeszékhelyeken. Budapesten a bérleti díjak középértéke nem változott az előző évhez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este és éjszaka csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet estére 8-11 fokig, éjszaka pedig 5-6 fok közelébe hűl. Holnap szerdán változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 14-16 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 13-a, kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjúműsor, én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkban szó lesz az erőművek éjszakájáról, évfordulót ünneplő kaposvári civil szervezetekről, méhészetről és helytörténetről. Aki velünk tart, megismerheti a részleteket és csapjunk hát bele. Két kaposvári helyszíne is lehet még regisztrálni az erőművek éjszakájára. Október 16-án az ország egyik legnépszerűbb energetikai ismeretterjesztő eseményén országszerte több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt. Erről és a kaposvári, illetve somogyi és dél-dunántúli helyszínekről kérdezte Keszthelyi Tibor, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét, azaz Serer Zsoltot.
2: Előttünk az erőművek éjszakája. Miért kell az erőműveknek éjszaka, és egyáltalán mi a múltja ennek?
3: Most már több év óta szervezünk egy ilyen rendezvényt, az erőművekkel, víztisztító művekkel, szennyvíztisztítókkal, hulladéklerakókkal együtt. Nos, kevésbé éjszaka, mint inkább délután, hiszen ezek olyan intézmények, amelyek veszélyes üzemek, és miután a szakemberek azok, akik elkísérnek minket, és végig kalauzolnak egy-egy ilyen séta kirándulás során, hát ebből kifolyólag nem lehet arra számítani, hogy 11 órakor éjjel fognak minket bevezetni egy-egy intézmény rejtelmeiben. Szóval ez inkább délután. Több éve rendezzük, most már hagyomány, és az is hagyomány, hogy nagyon sokan jelentkeznek viszonylag kevés helyre, hiszen az intézmények határozzák meg az egyes erőművek, víztisztító művek, hulladéklerakók, hogy hány turnusban hány embert tudnak biztonságosan fogadni.
2: Akkor ez ugye azt is jelenti, hogy aki részt szeretne venni egy ilyenen, annak mindenképpen majd regisztrálni kell, vagy legalábbis jelezni a részvételi szándékot.
3: Így van, az erőművekészakája.hu ékezetek nélkül természetesen oldalon keresztül lehet regisztrálni. Én arra biztatok mindenkit, hogy ezt minél előbb tegye meg, mert nagyon fogyóban vannak a helyek, és arra is biztatom, hogy ha esetleg a kinézett erőműben nincs is hely, de a környéken van még valami, ami izgalmas lehet, menjen el, mert rengeteg minden változott az erőművek életében is, hogyha már az előbb víztisztító és szennyvíztisztítókat emlegettem, akkor ha megnézzük, egy ilyen intézményben már annyi minden történik. Nem csak víztisztítás, hanem bizonyám a csurgalékvizet elvezetik, tisztítják, és utána még gázt is fejlesztenek, melyből villamos energiát állítanak elő. Tehát ahhoz képest, hogy régen milyen volt, és ma milyen komplex rendszerekről beszélünk, ez már egy egészen más világ, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy ha erőművet is akart nézni, de van még hely egy szennyvíztisztítás, tisztítóműben menjen el, mert nagyon izgalmas kirándulásban lesz része.
2: Mindez miért? Tehát a célokra vagyok kíváncsi.
3: Nos, a cél mindig az volt, hogy tudatosabbá tegyük a fogyasztót, és amellett pedig az is, hogy a fiatalok, akik ellátogatnak egy-egy ilyen erőmű látogatásra, azok kapjanak egy olyan képet, ami lehet, hogy motiválni fogja őket. Lehet, hogy egy-egy ilyen kirándulás során születik meg az a döntés, hogy ő ebbe az irányba akar tovább tanulni. Tehát ez volt a másik. Most, ha végig gondolunk az elmúlt nyár egyes hírein, annak a következményein, hogy mennyire megpróbálta a kánikula az energiarendszerünket, mennyire megpróbálta a vízi közmű rendszereinket. Hány hír szólt arról, hogy takarékosabban bánjunk ezekkel az erőforrásokkal. Hogyha ebbe belegondolunk, akkor a mai, a mostani, illetve az október 16-i erőművek éjszakájának különös aktualitást ad az elmúlt nyár kánikulája.
2: Hát igen, és ami nekem a legszimpatikusabb egyébként, az pont ez, hogy testközelben tapasztalható meg minden az a munka, ami zajlik. Mi egyszer készítettünk egy interjú sorozatot környezetvédelmi témakörben, ahol nyilván a kaposvári zöld fűtőmű, illetve hát a szennyvízfeldolgozó, biogáz, stb. Témája szóba kerültek. Mérnökök mesélték el, hogy milyen munka zajlik, és mint kiderült a hallgatói visszajelzésekből, úgy általában véve, hogy mindenki úgy autentikusnak veszi, hogy persze vannak ilyenek, és ők megcsinálják, amit kell, van meleg, van víz, stb. De hogy ez micsoda háttérmunkával jár, erről az emberek 99,9%-ának szerintem fogalma sincs.
3: Nyilván, és nyilván az erőművek éjszakája az egy tisztelgés a szakik előtt, azon szakemberek előtt, akik pont ezt teszik számunkra lehetővé, hogy annyira hétköznapi, hogy fogom és bedugom a töltőmet a dugajba, és van benne áram.
2: Igen.
3: Miért ne lenne? Miért ne lenne a lakásban meleg? Tehát ez miért érdekes? Vagy folyik a víz, vagy a szennyvíz elmegy, vagy a hulladékot. Remélem minél többen rendesen, szelektíven gyűjtve, azt is elviszik. Mi erről nem tudunk semmit. Azért volt jó, hogy nagyon-nagyon sok hír jelent meg az elmúlt nyáron ezzel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy egy kicsit megérinthetett minket az, hogy mi van akkor, hogyha nem lesz áram. Valami miatt, vagy esetleg vannak bizonyos időszámok, amikor nem lesz. Annyi hírt lehet ilyen olvasni más országokkal kapcsolatban, de minket ilyen még sosem ért el.
2: Hát igen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Szolgáltató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat Serel Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjével a hétvégi erőművek éjszakájáról.
2: Hány helyszín van jelen pillanatban az országban? Ez bővült egyébként az elmúlt évek során, vagy ilyenkor minden ilyen jellegű intézmény nyitotta a meglátogatási lehetőségre?
3: Hát nyilván, hogy bővült, tehát most már 80-on felül vagyunk, és 41 néhányal indultunk országosan. Nos, nyilván a rendezvény sikere csábított olyan intézményeket is, erőműveket is a részvételre, amelyek először talán nem voltak benne biztosak, hogy ehhez csatlakozni kell. Nos, országosan nagyon sok helyszín van, és ez éppen azért jó, mert vidéken is, de a fővárosban épp úgy igaz, hogy a lakó közelében lévő intézmény hamar betelik, és akkor nem mindegy az, hogy a közelben vannak-e még ilyen intézmények, vagy a szomszédvárosba át lehet menni, megnézni egy-egy intézményt, ha ott még van hely. Tehát miután egyre több az intézmény, ezért egyre több az esélyünk arra, hogy az egyik ilyen erőműbe, vagy tisztító műbe, vagy hulladéklerakóba be fogunk férni.
2: Ez jó hír. Itt Kaposváron és a környéken mit ajánlanál?
3: Nos, a megyében három intézmény is van. Az előbb itt már említetted a zöld fűtőművet. Egy kicsit talán az idei év homlokterében a zöld megoldások szerepelnek.
2: Hát mi itt Kaposváron ebben jók vagyunk egyébként, ugye mi pilot projektként mi gyűjtöttük az ország belőször például szelektíven a sütőolajat, ezen kívül ugye a zöld fűmű tűtöműről is mi készítettünk, képzeld el egy műsort, hogy tulajdonképpen majdnem két évtizedes múlt, hogy mennyi idő kellett, amíg sikerült a városnak ezt így nyílbe ütni, és hát na, hogy ezek után kíváncsi vagyok rá belülről is.
3: Itt a tápfőről kéne egy kicsit beszélnünk.
2: Jó.
3: A tápfő egy nagyon speciális műfaj az energetikában, és pontosan azért, mert rengeteg féle tüzelőanyagot tud felhasználni. Nem véletlenül van gázerőmű is Kaposvárot, hiszen a tápfűtéshez ez is felhasználható, és természetesen az a faapríték, amit egyébként a zöld fűtőműben használnak fel, és biztosítja a kaposvári lakások, illetve intézmények melegét, ami speciális, hiszen az országban még azért többnyire inkább gázból állítanak elő hőenergiát. Viszont nagyon sok a jó példa, ilyen jó példa, még a geotermia, ami egyre több városnak a melegét biztosítja, és ha belegondolunk abba, hogy geotermia, akkor abba is bele kell gondolnunk, hogy bizonyám ez akkor igazán zöld eljárás, ha nem csak a forró vizet felhozzuk, hanem azt vissza is sajtoljuk. Tehát ezzel lesz igazából hosszú távon fenntartható zöld megoldás. Viszont a gáz azért is fontos, és itt a kaposvári példára gondolok, az E.ON gázerőművére, hiszen nem csak hőt állít elő, hanem a villamos energiaellátásban is segít. Nyáron, amikor Pakssal kapcsolatban hallgattuk a híreket, hogy csökken a teljesítmény, nagyon fontosak voltak ezek a gázerőművek abban, hogy Magyarországon a villamos energia szolgáltatásban nem éreztük meg azt, hogy milyen problémák vannak az előállítás körül. Az ellátás minden szinten folyamatosan megbízható volt, viszont, hogyha megnézzük ezt az erőművet, a gázerőművet, akkor megtudjuk azt, hogy az ilyen kombinált erőművek hogy tudnak egyszerre két rendszerhez is csatlakozni, akár a távfűtéshez, távfűtéshez, akár pedig a villamos energia előállításhoz.
2: És akkor említsük meg, hogy a kaposvári fűtőművek mellett akár Siófokra is érdemes ellátogatni.
3: Így van, ha már Siófok, akkor mindenki rögtön azt mondja, hogy Balaton. Ha azt mondja, hogy Balaton, akkor ebből a következik, hogy víz, és víztisztító mű, ami nagyon izgalmas, mert itt is tényleg a teljes spektruma ennek a víztisztításnak fellelhető. A gáz előállítástól a csurgalék víz felhasználásig nagyon izgalmas dolog, és éppen azért izgalmas, mert talán ez egy kicsit még távolabb van tőlünk, mint a hétköznapokban, mint maga a villamos energia előállítás vagy a hőtermelés. viszont a mindennapjaink nagyon fontos része, és egyre inkább olyan komplex intézményről beszélhetünk, Siófok esetében is, ahol nagyon sok minden felelhető egyszerre, de erről már az előbb beszélgettünk.
2: És akkor, ha netalántán itt megtelnének a csoportok, azért én még mondjuk a DRV Keszthelyi állomását is tudnám javasolni. Tőlünk egy olyan 120 km Paks, ahol ugye mindig is volt látogató központ, és szerintem még Pécs is egy belátható távolságban van.
3: Így van, és mindegyik helyszínen nagyon sokféle lehetőség adódik, tehát hogyha esetleg a megye három lehetősége betelik, és tudunk utazni, és van péntek délután szabad kapacitásunk, akkor ezekre a helyszínekre is elmehetünk. Természetesen vannak olyan erőművi helyszínek, amelyek egész évben látogathatók, ilyen például a Paksi Látogatóközpont, ha nem is olyan mélységű a betekintés, mint amire az erőművek éjszakája lehetőséget biztosít, de ha nem fértünk be, akkor keressük meg a látogatóközpontot, hogy milyen lehetőségek vannak évközben. Ha pedig ragaszkodunk ehhez, akkor és nem sikerült bejutni, akkor legyünk jövőre szemfülesebbek, mert jövőre is lesz erőművek éjszakája.
2: Most egyelőre azonban búcsúzunk azzal, hogy idén mikor van, egészen pontosan ismételjük
3: október
2: vissza.
3: Október 16-án, pénteken délután van az erőművek éjszakája. Regisztrálás az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehetséges. A részvétel ingyenes. Javasoljuk, hogy a kinézett erőműveket ellenőrizzék, hogy hány éves kortól lehet gyermekeket elvinni magunkkal, ez intézményenként más, és még valami, könnyű ruházatba jöjjünk, hölgyeim, a magas sarkú cipőt most ne hozzák magukkal.
2: Serer Zsolt, hála és köszönet neked a sok-sok infóért.
3: Köszönöm szépen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 35 éves lett idén a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete. Az elmúlt évtizedek munkájáról Széki Éva beszélgetett Ferkáné Pellérdi Zsuzsannával, az egyesület elnökével.
2: Milyen segítséget tud nyújtani az egyesület a tagjainak?
3: Azon kívül, hogy okosítunk, sajnos semmit. Nincs pénzünk. Nagyon kevés az a támogatás, amit kapunk, de hát kell működni. És ami a lényeges, hogy most már vannak olyan egyéni támogatóink, akik amikor vércukrot mérünk a város egyik áruházába, akkor megkérdezik, hogy mivel tartoznak. És mi azt szoktuk mondani, hogy senki nem tartozik semmivel, mert nem kérünk érte pénzt, de ha támogatják az egyesületet, azt nagyon szépen megköszönjük.
2: Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évre, akkor melyek azok a legnagyobb sikerek, amelyek mutatják ezt az utat?
3: Sok van. Az első nagy rendezvények azok elfelejthetetlenek. Ilyen volt 93-ban a gyermektábor. Paddomboriban ott tartottunk 25 Somogy megyei cukorbeteg gyermeknek tábort. És ez egy nagyon jó és nagyon emlékezetes rendezvény. Aztán tartottunk betegoktató programokat, bentlakásosakat, ilyen volt a Csalogány panzióban, volt kint Igalban, a mozgáskorlátozottak egyesületében, több is volt a kórházban is, amit szerveztünk. Az utolsó intenzív betegoktató programunk az 2010-ben volt, és hát az országos rendezvények. Első 20-25 évben nagyon sok országos betegtalálkozót és világnapi megnyitó rendezvényt tartottunk. Hát, ha így most fel kéne sorolni az éveket, hogy pontosan nem, de azt emlékszem arra, hogy 2000-ben akkor volt egy országos betegtalálkozónk. Aztán 1996-ban volt az első országos diabétesz világnapi megnyitónk 96 novemberében. Nagyon sok olyan rendezvény volt, amire így szívesen visszagondol az ember az évek múlásával.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Évfordulót ünnepel a Karaván Művészeti Alapítvány is, ők idén érték el alapításuk negyedszázados jubileumát. A Csiky Gergely Színház művészét, nyári Oszkárt, mint az alapítvány alapítóját Szék Éva kérdezte a civil szervezet céljáról és működéséről.
2: Karaván Színház és Művészeti Alapítvány keletkezése úgy alakult, hogy szerettem volna a színház eszközeivel segíteni olyan fiataloknak, akik nem tudnak megfizetni drága művészeti tanodákat, hogy a fejlődésüket segítsük, a képességeik fejlődését a színházak eszközeivel. Időközben ebből lett egy gyerektársulat, ifjúsági társulat, majd aztán később egy független színház, ami ma már mindenféle fontos előadásokat játszik. És azért mondom, hogy fontos előadásokat, mert ahogy amikor a darabokat választjuk, kiválasztjuk, vagy azokat a mondjuk, hogy projekteket, ami előadói vagy színházi projekt, mindig olyat választunk, ami társadalmi szempontból nagyon fontos, valami vagy hiánypótló, vagy kifejezetten olyan dolog, amit egy célközönségnek szánunk, fontos gondolatébresztőnek, vagy legalábbis kérdésfelvetőnek. És nagyon sok ilyen előadásunk van, gyerekelőadások is, ami arról szól, hogy hogyan kell egymás mellett élni, hogyan kell a másikat elfogadni, befogadni, vagy éppen a középiskolásoknak szól előadásaink, ami az internetes zaklatásról szól, annak a belsőbb titkait mutatja meg, amiről szó kellene, hogy legyen, és nincs róla szó, hogy ki a zaklató és ki a zaklatott adott esetben, vagy egy olyan előadások, ami a nevelő otthonokban zajló olyan eseményeket dolgozza fel, amit mindenféleképpen, amiről beszélni kell, és a társadalom nem söpörheti a szőnyeg alá, hogy egy olyan előadásunk, ami arról szól, hogy a párkapcsolatban élő ember, vagy emberek valamilyen kommunikációja, miért kell, hogy nélkülözze az asszertivitást, tehát hogy miért nincs benne egyfajta érzékenység, és miért nem próbáljuk meg a másik szemszögét ugyanolyan érvényesnek és fontosnak tartani, mint a sajátunkat, hogyan tudjuk az egónkat háttérbe szorítani, hogy a nőknek az egyenjogúságát és a mi szemléletünkben, a kicsit patriarchális társadalomban hogyan tudjuk másképp látni a nő szerepét, mint azt, hogy ő, mint őt mindenképpen elnyomjuk. Ez például egy nagyon fontos dolog, de maga az érzékenyítés, az előadásokkal való valamilyen fajta gondolatébresztés és valamilyen fajta katartikumnak, a személyes, az együtt átélésnek a megmutatása, hogy hogyan lehet egy bohózatban és olyan drámai pillanatot teremteni, amiben katartikussá tesszük azt a pillanatot, amit aztán az ember megjegyez és újra el akar jönni a színházba.
3: Mit tart a színház legfontosabb céljának, küldetésének?
2: Jót okozni a művészete, jót okozni, jó pillanatokat okozni a színházzal és az embereket színházba járóvá és kultúrára fogyasztóvá tenni, és minél inkább a színvonalas művészet, kultúra, kulturális értékek felé fordítani. Ezt a gyerekkorban érdemes, és főleg olyan helyeken, ahol kevés az esély, tehát ebben az esélyteremtés szintén benne van. Ez egy olyan misszió, amit emberi jó érzésből az embernek pinnie kell. Szerintem minden kultúrában ez benne van, le van valahol írva, vagy szóban át van adva, és aztán természetesen az értékeknek a közvetítése. Ezért fontos a karaván, mert az, amit nem tud mondjuk egy nagy színházban, egy közszínházban csinálni, kaposvári színházban, azt ilyen stúdiószínházi vagy kifejezetten szobaszínházi körülmények között tudjuk csinálni, és a kontinuitás fontos benne. Nem csak művészeti táborokat tartunk, és időként találkozunk egymással, találkozunk, szerencsésen találkozunk művész kollégákkal, hanem alkotó folyamatban is folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, és időközönként egy produktumot létrehozni. Azt hiszem, hogy valahol így ez el volt döntve fent, hogy színházzal, színház csinálással foglalkozom, mert az általános iskolába, a középiskolába mindig azt hiszem, hogy leginkább az érdekelt, hogy hogyan tudok színjátszó csoportot csinálni az osztályomból, vagy a őrsömből, vagy a táborba éppen az engem körülvevő emberekből. Nagyon érdekelt mindig a színház, és azt hiszem, hogy 14 éves koromban már eldöntöttem, hogy felvételizni fogok a színművészeti főiskolára. Azt nem tudtam, hogy színész akarok-e lenni, de a felvételit azt mindenképpen gondoltam, hogy meg fogom próbálni. És aztán a sors úgy is hozta, hogy ezt a vállamat valóra tudtam váltani. Előtte nagyon sok szavaló versenyen vettem részt, tehát az a klasszikus út, ami nagyon sokaknak az útja, és a színházhoz vezetén én is azt az utat jártam be. Mikor felvettek a színművészeti főiskolára, akkor ez teljesen eldőlt, tehát nekem a vidéki létemet, életemet hátra kellett hagynom, barátokkal is egyre kevesebbet találkoztam, és hát minden aztán innentől kezdve a színházból fakadt, és mindent a színház jelentett, vagy nagyon sok mindent legalábbis. Azt hiszem, hogy arányok nagyon áttevődtek a színház világába és az alkotó munkába.
3: Kerényi Imre osztályában végeztél, és rögtön a diploma után 1996-ban Kaposváron kezdtél, és azóta is a Csikinek a tagja vagy. Mindenben ilyen hűséges típus vagy?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos számomra, hogy az, amit jónak gondolok, vagy amiben vannak olyan fontos értékek, amiket nem akarok elengedni, abban állhatatos vagyok. A magánéletemben is igen, úgy gondolom, hogy abban is úgy alakult az életem, hogy mindenkinek van az életében mélypont, nekünk is volt, és mégis azt gondolom, hogy a kitartás és a figyelem az meghozza az eredményét. Ugyanis nagyon sokszor azt gondolom, hogy nem a dolgokat kell megváltoztatni körülöttünk, tehát nem az a lényeg, hogy az ember lecseréljen valamit, hanem hogy elkezdje azt másképp látni és másmilyen módon megközelíteni ugyanazt a dolgot, amit korábban egyfajta módon látott, és talán a változást saját magába kell előidézni. Azt hiszem, hogy ez a kulcsa, vagy ilyesmi lehet a kulcsa annak, hogy én továbbra is azokban a dolgokban, amiben mondjuk ki kellett volna, hogy menjen az energia, vagy a mana belőle, a varázslat, én látom benne, sőt, egyre varázslatosabb számomra a dolog, egyre több feladatot, munkát látok benne. Valami ilyesmiről lehet szó, azt hiszem, hogy a hűség az nem egy passzivitásból fakad, hanem éppen ellenkezőleg valami nagyon aktív változatban.
3: Hogyha visszatérünk a színészethez, nagyon sokféle szerepet, karaktert eljátszottál már az elmúlt években, évtizedekben. Van-e valamilyen szerepálmod, egy olyan szerep, amit nagyon szívesen szeretnél eljátszani?
2: Hát ez nagyon érdekes, ugye? Mert valójában azt kell, hogy mondjam, hogy nincs és nem is volt igazából szerepálmom. Igazából mindig az volt, hogy kaptam egy szerepet, és abban a szerepben próbáltam kialakítani, abban a szerepben próbáltam kihozni egy fontos mondani valót, egy fontos személyt, egy fontos karakter. Volt olyan, amikor volt olyan szerepem, főleg a pályámnak az elején, amikor egyetlen egy mondatom se volt írott mondatom a szövegkönyvbe, és aztán nagyon komoly szerepet sikerült belőle alakítani. Erre az ember mindig büszke, mert azt mondja, hogy ez aztán tényleg rajta múlott, meg persze a rendezőnk, hogy mennyire volt vevő az ötleteidre. És volt olyan is, amikor mondjuk nagyon vágytam egy szerepet, és nem azzal a rendezővel, nem úgy, nem olyan formában, nem abban a koncepcióban, nem igazán értettük egymást, és bármennyire akartam, nem sikerült egy olyan előadást, vagy egy olyan szerepet alakítást létrehozni belőle, ami fontos lett volna. És ezek is megtanítják az embert arra, hogy nem is igazából arról van szó, hogy most melyik szerepet akarja az ember elsősorban, hanem arról van szó, hogy milyen fajta konstrukció jön létre, mennyire jó az az alkotó folyamat, és mit lehet létrehozni. Persze, azért vannak olyan szerepek, amit, hogy elmennek már az ember mellett, hiszen ma már nem játszhatnék el egy 20 éves fiatalember, de ugyanakkor pedig igazából tényleg annyira sok minden múlik azon, hogy azt a szerepet, azt a darabot kivel, milyen alkotótársakkal, melyik pillanatba kezdje el, lát neki, vagy kapja meg azt a feladatot az ember. Én hiszek abba, hogy a mindenható jókor jófajta dolgot hoz az ember elé. Persze jó vágyni is kell. Én azt mondom, hogy vannak olyan szerepek azért, amiket az embernek el kell játszania. Nyugodtan mondhatom, hogy azt hiszem, hogy a pályám során nem adtam vissza még szerepet.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A méhészeti szezon lassan a végéhez ér. Arról, hogy mi történik ilyenkor a kaptárban és a méhészetekben, Mészáros Jánost, a Zselici Méhész Egyesület elnökét kérdezte Keszthelyi Tibor.
2: Október közepe fele járva, túl vagyunk-e a méhészeti szezonon?
3: Nagyjából túl vagyunk, tehát annyiban nagyjából túl vagyunk, hogy a méhek most már a betelelésre készülődnek, és mi ebben segítjük a beteleléshez készülődő méheket. Már nincsenek olyan intenzív munkálatok, mint ami esetleg július-augusztusban történt, tehát amit akkor el kellett végezni, amikor vándorlás volt, hordás volt. Most kicsit nyugalomban van már a természet is.
2: De dolgozhatnak azért, mert az idő jó hozzá.
3: Mondjuk úgy, hogy kicsit kijárnak, hordanak be esetleg vizet, de kicsit körülnéznek, kicsit elköszönnek az időjárástól, és utána valóban ilyen fürdbe össze fognak húzódni a méhek, és így fognak áttelelni.
2: Ilyenkor nektek méhészeknek mi a teendőtök? Ugye lehet őket támogatni, segíteni?
3: Segíteni ezt az áttelelést, illetve ilyenkor szoktuk elvégezni azokat a varroa-atka elleni kezelő munkákat, aminek során különböző olyan anyagokkal próbáljuk ezeket az atkákat leszedni a méhekről, amivel át tudnak telelni, ami nem bántja, nem szívogatja a méhek vérét, ugye ezt hemolimfának hívjuk, és hát békén hagyják a méheket, tehát ettől megszabadítjuk őket.
2: Mit jelent ez munkában, hogy nem kell rájuk, gondolom naponta rájuk nézni, hanem hetente, két hetente?
3: Mondjuk úgy, hogy hetente, vagy most már inkább lassan két hetente, tehát ezeket hívjuk zárókezelés. Tehát ezek a zárókezelések azok, amik során különböző, általában ilyen természetes anyagokkal, tehát oxálsavval kezeljük a méheket. Ez úgy látszik, hogy egy bevált dolog lesz, és leviszi az atkát a méhekről, és így kényelmesen, nyugodtan át tudnak telelni.
2: Feltételezem, hogy azért nem fogtok unatkozni innentől kezdve sem, mert hogy azért vannak leendő események. Mit terveztek például esetleg októberre, novemberre, a téli?
3: Ugye ilyenkor már ez az időszak, a nyugalom időszaka, a méhészek számára viszont egy másfajta időszak következik. Itt kétféle dolgot tudok mondani. Az egyik, ez a nevezzük mondjuk ilyen civil aktivitásnak, amivel a
2: társadalmi szerepvállalás.
3: Így is lehet fogalmazni, köszönöm. Valóban ilyenkor tudjuk a már megtermelt mézeket értékesíteni, illetve olyan akciókat szervezünk, mint ez az előttünk álló úgynevezett mézes reggeli program, ami azt jelenti, hogy ezeket a termelői mézeket elvisszük az iskolákba, óvodákba, bölcsödékbe, azért, hogy a gyerekek legalább aznap kapjanak mézet, tehát ilyenkor az iskolák dolgozói, tanárai, pedagógusai segítenek ebben, hogy vajaskenyeret kennek a gyerekek, és mézet csepegtetünk rá, és az lesz aznap a reggeliük. Tehát ennek a programnak ez a lényege, hogy kóstolják meg a gyerekek, és hogyha már gyerekkorban megízlelik az igazi termelői mézet, tehát az igazi akácmézet, hársmézet, repcemézet, akkor ezt az ízt, ezt az emlékezet megőrzi, és a későbbiek során is ezt az ízt fogja keresni majd a nyelvünk, és hát erre próbálunk mi egy kicsit hatni, hogy az igazi mézeket kóstoltatjuk a gyerekekkel, és természetesen adunk úgynevezett kóstoltató mézet, ilyen kis zacskós mézeket a gyerekeknek.
2: Ez a régi, ez a hagyományos, ez a hatszög alakú, mint a kis sejtecske?
3: Az hasonló, de ez tasakban van, ez most, tasakos, tehát a lapkába, hanem tasakba fogjuk adni a gyerekeknek, és a terveink szerint olyan 3-4 ezer darabot fogunk itt Kaposváron szétosztani.
2: Az igen, azért az nem kevés. Ugyanakkor meg hát nyilván a szülőnek is a saját maga felelőssége, hogy azért ne itt találkozzon a gyerek először a mézzel, hanem hát azért akár a teában, akár a reggelinél, teljesen mindegy süteményben, ilyen-olyan formában, hát azért lehet használni a mézeket.
3: Ez a cél. Pontosan ez a célunk, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket is megszólítsuk.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Pikáns történetek is fűződnek a jelenlegi Kapos Hotel, azaz az egykori koronaszálló történelmi múltjához. Az épületről a múlt héten kezdett időutazás ma folytatódik Májerné Bocska Ágnes idegenvezetővel.
2: Mikor építették át ezt az épületet a mai formájára?
3: Az 1960-as évekre tehető, tehát 67-ben kapta meg ezt a jelenlegi formát. Most azt tudni kell, hogy az elődje, amiről beszélünk, tehát ez a bizonyos koronaszálló, ez egy szecessziós, rendkívül szép épület volt, tehát valóban jobban beleillett a gyönyörű terünkbe.
2: Ugráltunk egy picit az időben, beszéltünk közben Adiról is, közben megtudtuk, hogy mikor építették át az épületet, de korábban említetted, hogy el voltak kényeztetve a kultúrával a kaposváriak, és hogy azért Dankó Pistáért annyira nem voltak oda. Ez az elkényeztetés miből adódott, és meddig tartott? Változott-e meg aztán ez az igény, vagy ez a tendencia így a kultúrára való odafigyeléssel kapcsolatosan?
3: Mindenképpen ki kell térnem arra, hogy kiváló cigányzenekara volt ennek az intézménynek, vagy a szállodának, tehát a korona, az egykori koronaszállónak. Barca József zenekara játszott itt. Ez a Barca József később Simplicius néven volt ismert Európában, amikor saját zenekarával már Európát járta. És ide kapcsolódik hozzá Rigó Jancsinak a története is, nem véletlenül található a hotelnek az oldalán, a bejárat mellett jelen pillanatban egy Rigó Jancsi emléktábla. Hogy kerül ide Kaposvárra Rigó Jancsi, amikor ő nem kaposvári születésű egyáltalán, tehát ilyen értelemben még nincs köze a városhoz. Tehát azt tudni kell róla, hogy ő egy 5 éves echte cigánygyerek, és ez nagyon fontos a történet szempontjából, hogy ő egy cigánygyerek. Ő Pákozd mellett született, tehát ő ott él, van egy hegedűje, és nem voltak rajta húrok, úgyhogy lopott hozzá húrokat. És amikor ez kiderült, hogy lopott húrt, akkor a tanító elvitte a helyi plébánoshoz, hogy büntesse meg, egyszer és mindenkorra meg kell tanulni a 10 parancsolatot, és közte az, hogy ne lopj. De plébános úgy gondolta, hogy hát ennek a gyereknek van valami érzéke a zenéhez, nem véletlenül lopta a húrokat, és foglalkoztak vele, úgyhogy pillanatok alatt kiderült, hogy egy nagyon tehetséges, virtuóz zenész lesz. Közben ugye a cigányzenekarok idejét éljük, és a Dunántúlon, az egész Dunántúlon itt működik Kaposváron Barcájéknak a zenekara, ami egy híres és elismert, tehát Rigó Jancsi be akar kerülni a Barcájék zenekarába. Ő eljön Kaposvárra, és itt megállnék a történetbe. Nem tudom, hogy előtted van-e a képe, de lehet, hogy az emléktáblát jobban vissza
2: tudod idézni. Az autóbusz oldaláról
3: vagy
2: például.
3: Az autóbusz oldaláról, így van. És akkor, ha felidézzük, akkor meg kell állapítani, amit a leírások is elmondanak, hogy egy echte cigány emberről van szó, tehát egy kreolbőrű, fekete hajú, sepphelyes arcú,
2: sovány.
3: De egy hihetetlen sármos. Tehát annyira sármos volt, hogy a nők meg voltak veszve érte. És még ahogy Bazse vált is mellette, tehát teljesen levette a nőket a lábukról. Ide kerül, és a cigány prémás Barca Józsefnek van egy Mariska nevű lánya, hát Mariskát is levette a lábáról, annyira, hogy el is kellett venni feleségül. De hát ő benősült a zenekarban. Most viszont két dudás volt már egy csárdában, úgyhogy a Barca a leírások szerint roppant féltékeny volt rá. Egyrészt, mert látta, hogy nagyon tehetséges zenész, bánik, jól bánik az emberekkel, ebből a habitusból adódóan, és hát a nők is imádják, meg még a lányát is elvette. Úgyhogy nagyon féltékeny volt rá, de aztán az élet megoldotta ezt a problémát, mert akkor már Európa elkezdett érdeklődni a magyar cigányzenészek iránt, úgyhogy Rigó Jancsi is létrehozta a saját zenekarát, és elindult Európában, illetve a Barca is fogta magát, és ő is Simplicius művésznéven elindult Európába. Hát Rigó Jancsinak egy nagyon érdekes szerelmi története alakult, illetve a sütemény is hozzá kapcsolódik, de az majd egy következő történet lesz.
2: Így legyen. Végszóként el lehet tehát azt is mondani, hogy az egykori koronaszálló történetéhez a szoknyapecérek is csatlakoznak. Lévén szó legyen Ady Endréről, vagy Rigó Jancsiról, és még ki tudja, hogy hány ilyen szemét rejt a történelem.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken este lesz majd. Addig is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom, Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Különleges kiállítás nyílt a könyvtárban. November végéig látható repülőgép makett kiállítás nyílt a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. A tárlaton Gyurica Jácint Márk felajánlásának köszönhetően több, aprólékosan kidolgozott modell sorakozik fel, amelyek különböző repülőgépeket idéznek meg. A látogatók a makettek mellett elhelyezett leírásokból az egyes gépek történetéről és jellegzetességeiről is tájékozódhatnak. A kiállítás a repülés iránt érdeklődőknek és a makettezés kedvelőinek egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál. Startol a megyekosár. Új néven Halmos László emlékét megőrizve indul el pénteken a Somogy megyei kosárlabda bajnokság. Az idei idényben 8 együttes verseng majd egymással. Köztük lesz a tavalyi győztes Zrínyi KK, a döntőig jutó Azúr Jázmin KK és a bronzérmes kaposvári Kobrák is. Utóbbiak az első mérkőzést péntek este játsszák a Marcali ellen, szombaton pedig további 3 összecsapással folytatódik a nyitó forduló. A szervezők a szezon során az amatőr kosárlabdázóknak is szeretnének közösségi és versenyzési lehetőséget biztosítani. Az év végén pedig ismét megrendezhetik a vármegyei All-Star gálát. Holnap ismét Reuma klub lesz a kórházban. A reumatológiai betegséggel élők számára szervez előadásokat a Somogyi Reuma Klub Kaposváron. A közösség második találkozóját október 14-én szerda délután tartják a Kaposi Móroktató Kórházban. Dr. Zomborszky Márton ortopéd főorvos a térd és csípőízületi kopás kezelési lehetőségeit ismerteti, dr. Halda Kis Bernadett infektológus főorvos pedig a felnőttkori védőoltások jelentőségéről beszél, különös tekintettel a gyulladásos reumatológiai betegséggel élők szempontjaira. A program célja, hogy az érintettek hiteles információkat kapjanak, és a mindennapjaikat érintő kérdéseiket is megoszthassák egymással. Az előadásokat követően kötetlen beszélgetésre is sor kerül majd. Önként tették rendbe környezetüket a berzsenyis diákok. Több mint 200 kaposvári diák vett részt a Berzsenyi Park megtisztításában, a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes program keretében. A Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola tanulói pénteken kesztyűt húztak és összegyűjtötték a parkban, különösen a bokrok alatti részeken eldobott hulladékot. Munkájuk során több mint 10 zsák szemét gyűlt össze, a feladatot pedig az osztályok közötti játékos verseny is színesítette. A kezdeményezéshez a templom környékén idősebbek is csatlakoztak, így több generáció dolgozott együtt a tisztább környezetért. Az akció célja nem csak a közterület rendbetétele volt, hanem az is, hogy a fiatalok a gyakorlatban tapasztalják meg a közösségi munka és a környezetvédelem fontosságát. Új kampányt indított a megyei tűzoltóság. A lakástüzek megelőzésére hívja fel a figyelmet a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Csiky Gergely Színház 2 művészének közreműködésével. Farkas Laura és Fándli Csaba a tűzvédelem nagyköveteinként segítik a megelőzést, különösen a fűtési szezon kezdetén. Idén eddig 191 lakástűzhöz riasztották a somogyi tűzoltókat. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet most, hogy a kémények rendszeres ellenőrzésével és a füstérzékelők használatával sok tragédia megelőzhető. A lakossági kéményseprés ingyenes, időpontot online a kéményseprés katasztrófavédelmi honlapján vagy a 1818-as telefonszámon lehet kérni. A fűtési időszakban a szénmonoxid mérgezés veszélye is megnő, ezért fontos a megfelelően működő érzékelő használata, valamint az idősekre és az egyedül élőkre való fokozott odafigyelés is. 115 éves a Kaposvári Színház. Kiállítással idézi fel a Csiky Gergely Színház történetét a Kaposvári Teátrum. A Generációk Színháza az első 115 év című tárlat az épület múltjába enged betekintést. A bemutatón régi dokumentumok, érdekességek és a színház eredeti tervei is helyet kaptak. Nagy Viktor igazgató a megnyitón arról beszélt, hogy az intézmény történetének egyik legfontosabb állandó eleme a kaposváriak színház szeretete. Az épület terveire 1908-ban írtak ki pályázatot, a modern kőszínház pedig 1911. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A tárlat anyagát Hatvani Mónika programkoordinátor gyűjtötte össze, aki szerint az épület több mint egy évszázada őrzi és adja tovább a tudást, a tehetséget és a színház iránti szenvedélyt. A Csiky Gergely Színházat később többször felújították, legutóbb egy nagyszabású rekonstrukció során, amely után 2019. novemberében nyitotta meg újra kapuit. 56 év munka, egy örökös tag. Több mint 56 évnyi a Csiky Gergely Színházban végzett munkájának elismeréseként örökös taggá választották Kamarel Mártát. A Kaposvári Teátrum közössége hétfőn döntött a cím odaítéléséről, az erről szóló hírt a színház a közösségi oldalán jelentette be. Kamarel Márta 1960. októberében került az intézményhez, ahol gyors és gépíróként kezdett dolgozni. Néhány évvel később, 1968-ban művészeti titkár lett, ezt a feladatot pedig egészen 2016-ig látta el. Munkájával hosszú időn keresztül segítette a színház mindennapi működését és művészeti életét. Pályafutása során egy alkalommal vezetői feladatot is kapott. 2010-ben 4 hónapon át megbízott igazgatóként irányította a Csikit. Az örökös tagság a színházban végzett több évtizedes munkájának és az intézmény életében betöltött szerepének elismerése. Kamarel Márta ezzel olyan művészek és színházi szakemberek sorához csatlakozik, mint Babarczi László, Molnár Piroska, Pogány Judit és Hunyadkürti György, akiket korábban szintén teátrum örökös tagjává választottak. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. 7 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben szabadtéri tüzek miatt kellett beavatkozniuk, de közlekedési balesetnél és bajba jutott emberek mentésénél is segítettek. Tab és Bábonymegyer között egy autó árokba hajtott és felborult, a sofőrt kórházba vitték. Böhönyén egy körülbelül 15 méter mély kútból mentettek ki egy embert, aki kúttisztítás közben rekedt a mélyben, és önerőből nem tudott feljutni. Komlósdon egy családi házhoz épített kazánhelyiség gyulladt ki, Nagyberény határában pedig a tarló és a vágástéri hulladék égése miatt mintegy 4 hektáros területen kellett eloltani a lángokat. Kaposváron egy idős férfi alatt szakadt be a padlás fafödémje, őt a tűzoltók szabadították ki. A hétvége során több helyen a mentők munkáját is segítették, emellett útra dőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Ma este és éjszaka csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet estére 8-11 fokig, éjszaka pedig 5-6 fok közelébe hűl. Holnap szerdán változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, délután 14-16 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: legdögöse fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
1: When come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kiállítással ünneplik a Csiky Gergely Színház épületének 115 éves évfordulóját Kaposváron. A tárlat régi történeteken és eredeti építészeti terveken keresztül mutatja be a teátrum múltját. A kiállítást Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki közösségi oldalán azt írta, a város egyik legszebb épületéhez generációk színházi élményei kötődnek, így a Csiky története Kaposvár történetének fontos része. A megnyitón Nagy Viktor igazgató beszélgetett Kamará Mártával, El Balog Krisztinával és Szalai Józseffel, akik a színházépület múltját és az ahhoz kapcsolódó emlékeiket idézték fel. A kiállítás anyagát Hatvani Mónika állította össze, és a színházban tekinthető meg. A belügyminisztérium Kerezsi Endre díját vehette át Gumherz Györgyné a kaposvári kosárlabda utánpótlás nevelésében végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. A Honvéd utcai tagiskola egykori pedagógusa 43 éven át tanította a gyerekeket a sport szeretetére és segítette fejlődésüket. Munkáját most a belügyminisztérium ismerte el. A lakástüzek, a kémények biztonsága és a szénmonoxid mérgezések megelőzése áll a Somogyi Katasztrófavédelem figyelemfelhívó kampányának középpontjában. A munkát a Csiky Gergely Színház két művésze, Farkas Laura és Fándli Csaba is segíti. Somogyban idén már több mint 190 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül 55 kéménytűz volt. A szakemberek a rendszeres kéményellenőrzés és az érzékelők használatának fontosságára figyelmeztetnek most. A lakossági kéményseprés ingyenes, időpontot pedig a Katasztrófa Védelem honlapján lehet kérni. Két halálos lövöldözés is történt Brüsszelben. Az egyikben az Európai Parlament közelében vesztette életét egy ember, a másik esetben pedig egy intézkedő rendőr halt bele sérüléseibe. A belga hatóságok egyelőre nem találtak összefüggést a két ügy között. A rendőrt akkor támadták meg, amikor egy lopott autót próbáltak megállítani. A menekülő elkövetők tüzet nyitottak, a különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, az autóban pedig három lőfegyvert találtak. Az Európai Parlament közelében történt lövöldözés részletei egyelőre nem ismertek. A hatóságok későbbre ígértek tájékoztatást. Ezen a héten indult a betegelégedettségi platform, amelyen a betegek és hozzátartozóik is visszajelzést adhatnak az egészségügyi ellátás minőségéről. Október 15-én csütörtökön kezdődik a várólisták csökkentését célzó program, november 1-től pedig önálló intézményként működik tovább az Országos Gyógyszerészeti Intézet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este és éjszaka csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet estére 8-11 fokig, éjszaka pedig 5-6 fok közelébe hűl. Holnap szerdán változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 14-16 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Néhány pihentető óra Kaposvár Rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk!

0: Rádió most Kaposvár. FM 91.2.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Repülés történeti kiállítás várja az érdeklődőket a kaposvári Takács Gyula könyvtárban, ahol részletgazdagon kidolgozott repülőgép modelleket állítottak ki. A gyűjtemény Gyurica Jácint Márk felajánlásának köszönhetően került az intézménybe. A makettek nem csak a repülés szerelmeseinek jelenthetnek érdekes látnivalót, hanem azoknak is, akik szívesen ismerkednek a repülőgépek világával. A modellek mellett elhelyezett ismertetők bemutatják az egyes gépek történetét és jellegzetességeit is. A kiállítás november végéig tekinthető meg a könyvtárban. Pénteken rajtol a Somogy megyei kosárlabda bajnokság új idénye, amely a jövőben Halmos László nevét viseli. A megye sportéletében évtizedeken át aktív szerepet vállaló szakember emlékére a szövetség elnöksége egyhangulag döntött a névváltoztatásról. A 2026-27-es szezonban 8 csapat küzd meg a bajnoki helyezésekért, köztük a címvédő Zrínyi KK, a tavalyi döntős Azúr Jázmin KK és a bronzérmes Kaposvári Kobrák. A nyitó forduló pénteken este a Marcali és a Kaposvári Kobrák mérkőzésével kezdődik, szombaton pedig további 3 találkozót rendeznek. Decemberben a megye legjobb amatőr játékosai ismét összecsaphatnak az All-Star gálán, amelyet várhatóan a Kaposvár arénában tartanak. Elfogadta az országgyűlés az új gyermekvédelmi törvényt, ami a többek között a kórházban hagyott csecsemők helyzetét is rendezné. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 51-en ellene szavaztak. A jogszabály szerint, ha egy gyermek egészségi állapota már nem indokolja a kórházi tartózkodást, a gyámhatóságnak 8 napon belül intézkednie kell a további sorsáról. A törvény emellett a pornográf, erőszakos szexuális és más, a kiskorúak fejlődését károsító tartalmak elleni fellépést is erősíteni. Kikerül ugyanakkor a korábbi szabályozásból a homoszexualitás, illetve a születési nemtől eltérő önazonosság és a nem megváltoztatásának népszerűsítésére vonatkozó tiltás.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este és éjszaka csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet estére 8-11 fokig, éjszaka pedig 5-6 fok közelébe hűl. Holnap szerdán változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 14-16 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

legfontosabbak és legfrissebbek, a legjobb zenék, a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk

Fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg még élek azzal.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Szemétszedéssel járultak hozzá Kaposvár tisztaságához a helyi evangélikus általános iskola diákjai. A fiatalok pénteken a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióhoz csatlakoztak, és a Berzsenyi Park, valamint a templom környékén gyűjtötték össze a hulladékot. A munkából idősebbek is kivették a részüket, így több generáció dolgozott együtt a rendezettebb környezetért. A reumatológiai betegséggel élőknek szóló előadásokat rendeznek szerdán a Kaposi Mór Oktató Kórházban, a Somogyi Reuma Klub második találkozóján. Dr. Zomborszky Márton ortopéd főorvos a térd és csípőízületi kopás kezelési lehetőségeiről beszél, dr. Halda Kis Bernadett infektológus főorvos pedig a felnőttkori védőoltások fontosságát ismerteti majd. A program október 14-én délután kezdődik a kórház dr. Rumi György konferencia termében. Az előadások után kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik. Elfogadta az országgyűlés az új gyermekvédelmi törvényt, ami a többek között a kórházban hagyott csecsemők helyzetét is rendezné. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 51-en ellene szavaztak. A jogszabály szerint, ha egy gyermek egészségi állapota már nem indokolja a kórházi tartózkodást, a gyámhatóságnak 8 napon belül intézkednie kell a további sorsáról. A törvény emellett a pornográf, erőszakos szexuális és más, a kiskorúak fejlődését károsító tartalmak elleni fellépést is erősíteni. Kikerül ugyanakkor a korábbi szabályozásból a homoszexualitás, illetve a születési nemtől eltérő önazonosság és a nem megváltoztatásának népszerűsítésére vonatkozó tiltás.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső, a szél többnyire mérsékelt marad. 13-18 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Pénteken rajtol a Somogy megyei kosárlabda bajnokság új idénye, amely a jövőben Halmos László nevét viseli. A megye sportéletében évtizedeken át aktív szerepet vállaló szakember emlékére a szövetség elnöksége egyhangulag döntött a névváltoztatásról. A 2026-27-es szezonban 8 csapat küzd meg a bajnoki helyezésekért, köztük a címvédő Zrínyi KK, a tavalyi döntős Azúr Jászmin KK és a bronzérmes Kaposvári Kobrák. A nyitó forduló pénteken este a marcali és a kaposvári kobrák mérkőzésével kezdődik, szombaton pedig további 3 találkozót rendeznek. Decemberben a megye legjobb amatőr játékosai ismét összecsaphatnak az All-Star gálán, amelyet várhatóan a Kaposvár arénában tartanak. Repülés történeti kiállítás várja az érdeklődőket a kaposvári Takács Gyula könyvtárban, ahol részletgazdagon kidolgozott repülőgép modelleket állítottak ki. A gyűjtemény Gyurica Jácint Márk felajánlásának köszönhetően került az intézménybe. A makettek nem csak a repülés szerelmeseinek jelenthetnek érdekes látnivalót, hanem azoknak is, akik szívesen ismerkednek a repülőgépek világával. A modellek mellett elhelyezett ismertetők bemutatják az egyes gépek történetét és jellegzetességeit is. A kiállítás november végéig tekinthető meg a könyvtárban. Több száz franciaországi szupermarket hűtőrendszerét érhette kibertámadás, amelynek következtében nagy mennyiségű friss és fagyasztott élelmiszert kellett megsemmisíteni. A támadók távolról módosíthatták a hűtőberendezések vezérlését, illetve leolvasztási folyamatokat indíthattak el. A hatóságok azt vizsgálják, hogy egyes helyszíneken keletkezett tüzek összefügghetnek-e a támadással. A pontos károk és az érintett üzletek száma egyelőre nem ismert, a szakemberek pedig dolgoznak a rendszerek helyreállításán.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső, a szél többnyire mérsékelt marad. 13-18 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.